Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszky, ma kezdődik az őszi érettségi időszak, visszatér a napos, száraz idő. Már a héten Brüsszelben találkozhat Volodimir Zelenszky ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával folytatódik az ülés. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatásait, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a forrás fedezi egyebek között a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskola kezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Várhatóan mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét a parlament. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke még múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. Rangos szakmai elismerést kapott a Katalóniai Nemzetközi Fantasztikus Filmfesztiválon az Itt érzem magam otthon című magyar film. Holtai Gábor alkotása az első magyar mozi, amely megkapta a legjobb tudományos, fantasztikus, misztikus és horror filmeket elismerő Méliès d'Or díjat, amelyet a felsorolt kategóriák Oscarjának is nevez a szakma. A fordulatos pszichológiai thriller egy nyomasztóan zárt allegórikus térben mutatja be a kontroll és a családi elnyomás világát. Visszatér a napos, száraz idő, csak délen lehetnek tartósan felhős körzetek. A délalföldön többfelé egész nap borult marad az ég, a szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 13-18, este 8 és 12 fok között alakul majd.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a magyar jazz rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofon művésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofon művész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Inter Geese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bártvai Kinga nevében is a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. Az idei költségvetés módosításáról is tárgyal ma az országgyűlés. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát. Változékony őszi időre számíthatunk. A költségvetési hiány csökkentése mellett kérdéses, honnan lesz pénz a kormány több száz milliárd forintos vállalásainak teljesítésére. Ezt mondta Zsidai Viktor, gazdasági és pénzpiaci elemző, a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az elemző szerint a vagyonadóból legfeljebb 300 milliárd forint folyhat be, ezért elsősorban az állami működési és gazdaságfejlesztési kiadások csökkentésével lehetne forrást teremteni. Úgy véli, a kormányzati vállalások teljesítését fokozatosan kellene megkezdeni, mert a költségvetés rendbetétele elengedhetetlen a gazdasági bizalom helyreállításához, a növekedéshez és a későbbi euróbevezetéshez. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyerekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról, majd Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódik az ülés. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnök helyettesének személyéről dönt ma az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően már holnap megválaszthatja a parlament a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnök helyettesét. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Stabilitást és megnyugvást hozhatnak a kárpátaljai magyar oktatásban az ukrán oktatási törvény tervezett módosításai. Ezt mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az ukrán parlament várhatóan a napokban fogadja el a változtatásokat, amelyek visszaállíthatják a korábban elvett kisebbségi jogok egy részét. Ismét lehetővé válhat a magyar tannyelvű iskolák működése, a magyar nyelvű érettségi, valamint az anyanyelv használata az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. A fegyvereladások felfüggesztésével fenyegeti Ukrajnát az Egyesült Államok. Erről a Financial Times és a CNN számolt be európai tisztviselőkre hivatkozva. Azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszünetről egyezett meg Oroszország és Ukrajna. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor egy interjúban azt mondta, nem tud semmiféle tűzszünetről. A két lap értesülései szerint hétvégén az amerikai külügyminisztérium, majd a védelmi minisztérium is figyelmeztetéseket küldött európai és ukrán tisztviselőknek. A Fehérház egyelőre nem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Változékony idő lesz. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A nyugat és a Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. Napközben 13-18, este 8-12 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon fontos, hogy a pillanatban történik, tehát hogy ez ott történik, abban a pillanatban, te, aki hallgatod, én, aki játszom, és ez velünk történik, és ebben benne van az élet, nyilván, amit odáig hoztunk, amit te hoztál a koncertre, most nevezzük így, de egyébként nem szeretem meg külön választani a zenészeket meg a hallgatókat, mert együtt csináljuk ezt az egészet. Ahogy szoktam mesélni, hogy egy tűz körül ülünk, csak valakinek van ilyen piszkavasa, aki mivel piszkálja tüzet, de mindnyájan a melegek körül ülünk, és azt élvezzük. És azt gondolom, hogy a legfontosabb hozzáállás az, hogy a tűznek örülni, azaz a teremtettségből így örülni annak, hogy zenélhetünk, ez egy jó megközelítés.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modern Art Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plus mai adásának vendége, Rabocki Balázs, jazz szakszofon és banszuri művész. Én Eszter Gályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában. Öröm, hogy beszélgethetünk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a hallgatókat, és sok szeretettel üdvözlöm.
2: Beszéltünk már itt egy picit, azért én pedzegettem ezt a banszurit, és megbeszéltük, hogy ezt hivatalos nevén mondjuk el a titulusban, de egy kicsit segítesz ebben eligazodni, hogy egész pontosan mi is ez a hangszer, mert biztos sokak számára, én is köztük vagyok, nagyon egzotikusan hangzik.
3: Igen. Ugye a banszuri az a legegyszerűbb megnevezés alapján az indiai bambuszfuvola, tehát ez egy indiai ősi hangszer, egy nagyon ősi hangszer, bambuszból készül, és van rajta 6 darab luk, plusz egy, ami befújunk. Tehát egy nagyon egyszerű hangszerről van szó, ugyanakkor egy ilyen végtelen lehetőségeket adó hangszer, tehát olyan típusú zenéhez lett kifejlesztve az évszázadok, ezredek során, ami ugye az indiai klasszikus zene, meg úgy általában az indiai zenének a jellegzetességei, amit nyilván egy ilyen európai hangszerrel sokkal nehezebb megszólaltatni, tehát hogy ebből következik az, hogy az indiai zenének egyébként elég szűk ez a tartománya, ahány hangszeren játszanak, mert nagyon specifikus, hogy melyik azok a hangszerek, amikkel meg lehet szólaltatni azt a zenét, amit ők szeretnek és játszanak. Tehát ide tartozik a banszuri is.
2: De mint hogyha ott a zene elmélet is egy picit máshol, nem a hangokhoz való, tehát hogy lehet, hogy a hangszer más vagy egyszerűbbnek mondott, de közben amit ők olvasnak kottal, vagy amit játszanak zene, az valahogy ott máshogy van, nem?
3: Igen, nem nagyon van ott kotta.
2: Akkor pardon.
3: Tehát ez egy nagyon, úgymond egy verbális műfaj, abban az értelemben, hogy mondhatni szájról szájra terjed, tanárról diákra, és sokkal inkább az jellemző, amit megjegyeznek, amit megtanulnak a diákok, tehát ez egy úgynevezett guru-sisja parampara, ami azt jelenti, hogy mester-tanítvány viszony. És ez a mai napig tart, tehát ez egy több ezer éves...
2: Indiai klasszikus zenére ez igaz?
3: Ez igaz, így van. Tehát van intézményesítése, és vannak erre kísérletek, de érdemben, aki ezt tanulja, az általában egy ilyen mester-tanítvány viszonyban tanulja, és kérdezted a hangrendszert, meg a... Hát azt kell, hogy mondjam, most egy ilyen lassan a 4. éve foglalkozom ezzel behatóan, és először azt hittem, hogy nagyon sok a hasonlóság, aztán arra jöttem rá, hogy hát ez nagyon hasonló, de talán ez kicsit más, és most tartok ott, hogy teljesen más.

0: És mi késztetett erre, hogy megismerkedj az indiai zenével?
1: Ha rövid akarok lenni, akkor a Covid.
0: Legyél akkor hosszú.
1: Ha meg egy kicsit tágabb, akkor azt tudom mondani, hogy volt otthon nekem egy hangszerem, ami akkor azt hittem, hogy bansuri, de később kiderült, hogy sajnos nem. Azóta már azért sikerült beszereznem egy több ilyen hangszert.
0: Viszont, milyen volt a hangszer akkor?
1: Ez is egy bansuri volt. Én ezt egy boltban vásároltam, egy hangszerboltban, ahol bansuriként volt árulva, de ahogy elkezdtem ezzel foglalkozni, rájöttem, hogy hasonlít rá. Ez olyan, mint amikor tudod, mondjuk egy bemész a gitárboltba, és azt mondják az ukulelére, hogy ez is gitár, ez
0: ja,
1: ugyanaz a gitár.
0: Mondjuk így húrokkal jobban értem, de hogy ott akkor tök kevesebb lyuk volt, vagy más
1: kicsit
0: volt.
1: Kicsit hamiskás volt.
0: Tehát, nem hangok...
1: volt, igen, aha, nem volt
0: értem,
1: annyira
0: értem.
1: Profi a hangszer, de én ezen nagyon szerettem gyakorolni, meg nagyon érdekelt, és hát a Covid megteremtette azt az időmennyiséget, amit arra tudtam fordítani, hogy akkor egy kicsit jobban megvizsgáljam ezt. Én egyébként már a Liszten is, tehát az egyetemen, amikor végeztem, ez nem rég jutott eszembe, hogy én ott is mindenki tartott egy kis előadást valamilyen témáról, általa kedvelt témáról, és én pont erről beszéltem, tehát ez engem mindig is nagyon érdekelt, meg ez gyerekkoromban is hallgattam, vagy volt lehetőségem hallgatni ilyen típusú zenét, és ez mindig ott volt hátul, így eltéve. Aztán most felszínre tört az elmúlt években.
0: És akkor kikhez nyúltál most az újrafelfedezés nyomán, kik azok, akikkel el lehet kezdeni mondjuk a megismerkedést, vagy egy ilyen nagyon nagy névsort, vagy hatalmas palettát kell bejárni, amíg az ember teljesen ezt megismerheti, vagy egy picit így egyáltalán valami fogalma lehet arról, hogy mi is ez a indiai klasszikus. Itt gondolom most csak a klasszikusról beszélünk, nem is feltétlenül létezik ott jazz, nem?
1: Hát nem nagyon mondanám.
0: Igen, akkor...
1: Nem, igen. Ott nagyjából azt kell elképzelni, hogy már amennyit én ismerek ebből, és amennyit hallom. Például ha csak egy egyszerűbb példát mondjak, ugye van a Bollywood, az egy elég nagy iparág,
0: igen,
1: az indiai zenei, vagy az indiai filmipar, és abban a zenék, amit hallunk, az énekek, ezek azért elég szorosan összekapcsolódnak az ottani tradicionális hangzásvilággal. Ha meg tehát visszalépünk kettőt, akkor meg megkapjuk ezeket a könnyű zenének nevezhető indiai dallamokat, de azok is igazából ezekre az ősi dallamokra vezethetőek vissza, tehát az igazából a kultúra zenéjének a nagy része az mind az ősi hangzásvilágból, vagy a régi zenéből táplálkozik, tehát ők ezt így igazából csak átemelik egyik pontról a másikra, vagy éppen populárisabbá teszik zeneileg, de a gyökere az ugyanaz, tehát és emellett meg azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mert kérdezted, hogy ezt hogy milyen utat kell bejárni. Ugye én ezt itthon tudom, csak az itthoni példából tudom elmondani. Nyilván az internet az nagyon nagy segítség ilyen tekintetben, viszont ugye a hazai köre ennek itthon, hát ez nagyon szűk, tehát nagyon kevesen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk. Ez adja a szépségét, és ugyanakkor a nehézségét is, ugye, hogy az információk azok gyorsan áradnak, viszont elég gyorsan meg is állnak. Ugye volt és van is itthon a Kalkutta trió, Kozma Andrással, Szalai Péterrel, meg Molnár Andrással, ha jól emlékszem, Tampurán, és ugye ők egy nagyon nagy és hősies munkát végeztek, és végeznek a mai napig. Ugye jól tudom, Szalai Péter már nem tablázik ott, most Nyusztai Iván a tablás, Kozma András pedig egy szitár művész, ő Ravi Shankartól tanult, és tehát ők nagyon, nagyon szépen lefektették ennek az alapjait, aztán igazából, ahogy szerintem bejött az internet, és hozzáfértünk nagyon sok zenei és kulturális anyaghoz, meg úgy egyáltalán a trend egy kicsit elcsúszott ettől, és most talán elkezdett újra éledezni, tehát egyre több program van, ahol az emberek találkozhatnak ezzel, és mi is köztük vagyunk azok között, akik azon dolgozunk, hogy ez egyre több legyen.

Szerinted még egy picit ennél a témán elmaradva, melyik az ember központú, vagy melyik a természetesebb fejlődési útvonala mondjuk a zenetanulásnak, vagy a zenefejlődésének, amit mondjuk említettél indiai, hogy szájhagyomány útján, vagy a mester és tanítványa útján fejlődik, vagy pedig amit mi itt Európában, vagy mondjuk a nyugati világon jobban ismerünk, ez, hogy akkor írott hagyománya van, tanárok, és különböző iskolák, és

0: a háborút vívom, jó értelemben.
1: Igen.
0: És fedezem fel ezeket a... Én a kultúrában keresném a kultúrában és a zenéhez való hozzáállásban keresném a különbséget. Mind a kettő 100%-osan legitim. És hallottam egyszer egy ilyen nagyon jó példát, és sajnos már nem emlékszem, hogy kitől, de vissza fogom valahogy keresni, hogy ez kitől van, hogy a nyugati zene, képzeljük el, hogy a nyugati zene az egy vitorláshajó. És áll egy kikötőben, és elmegy egyik kikötőből a másikba, aztán a harmadikba, a negyedikbe, a ötödikbe, és körbeér. És azzal, hogy körbe ment, azzal le tudta mérni a tónak vagy a tengernek a területét, tehát a felületét, hogy mekkora. Az indiai zene, annak van egy hajója, az pedig bemegy a víz közepére, és leereszti a mérőkötelét, és megméri a mélységét. Két különböző hozzáállás, és máshogy más paraméterek mentén vizsgálja meg, de igazából ugyanazt. Csak az egyik a felületét, a másik meg a mélységét. Ugyanakkor nyilván mind a kettő merít a másikból, csak az egyik erre fektet nagyobb hangsúlyt, a másik meg arra. És azt gondolom, hogy szerintem ez az a különbség, de mégis egyezőség, ami ezt a két világot így azért összekapcsolja egész szépen.
1: A tradíciók inkább megvannak az indiai zenében szerinted, mint a nyugati?
0: Mindenképp. Igen. Igen. Tehát most ha már a Szaksi Rádió és a jazz műfaját nézzük, azt gondolom, hogy a jazz, mint műfaj, egy hihetetlenül jól adaptáló műfaj, ami mint egy szivacs szív magába mindent. És aztán, amikor kifacsarjuk a szivacsot, akkor pár dolog kijön, de azért csomó minden ott marad. És van egy körforgása, egy állandó alakulásra és változásra való vágya, megtartva azért pár olyan elemet, amitől jazznek hívjuk a jazzt. De igazából ez a horizont, ez, ha most megfigyeljük mondjuk az elmúlt 60 évet, ez egy folyamatosan táguló horizont. Most már azért nagyon-nagyon nehéz lenne bekategorizálni, hogy mitől hívjuk jazzt a jazznek, de azért erre képesek vagyunk, tehát ezt meg tudjuk tenni. Ugyanakkor az indiai zene nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a zene elemeinek a többsége az változatlan maradjon. Tehát ők inkább úgy fogják ezt föl, hogy van egy test, valamilyen test, amit mindig kitöltenek valamivel, de az a test az mindig ugyanaz. Nem változtatunk meg a formán. A forma nem változik, csak az, amivel megtöltjük, mert az éppen az adott pillanatra reagál. Ugyanúgy, ahogy a jazzben is. Csak hogy a jazzben mondjuk van egy standard, amit eljátszhatunk előről, hátulról, fejjel lefelé, 4/4-be, 5/4-be, 8/10-be, és alakítjuk, folyamatosan alakítjuk a saját ízlésünkre. Ott viszont ezek a formai dolgok, ezek stabilak, nagyon stabilak, és nagyon nagy hangsúly van rajta, hogy az is maradjon. Ezért fontos a mester-tanítvány viszony, mert a mester nem engedi játszani ezeket a kompozíciókat, előadási darabokat, amíg az nem ugyanúgy szól, ahogy ő tanulta a mesterétől. És az a mester sem engedte eljátszani, amíg nem úgy játszotta a tanít. Szóval ez így kiad egy stabilitást.

és uraim, mi vagyunk a Subaltern, a Soho Bank. Először Fehérváron. És hadd mutassam be nektek a mai este első világ megdöntő, világ megváltó gitárszóló, hölgyeim és uraim.

0: Egyetlen egy kérdéshez kapcsolódóan, mert aztán tényleg hosszan-hosszan lehetne beszélni nyilván az indiai zene, meg az egész kultúra és a nyugati kultúra viszonyáról, hogy te nyilván jobban ismered, már akkor nehezebb is megítélni a hallott zenéről, hogy ez mikor született, pontosan azért, mert annyira tartják ezt a bizonyos hagyományt.
1: Ez így van.
0: Tehát azt, hogy 100 éve, vagy 5 éve, vagy tegnap, vagy ezt nem lehet szinte megmondani, mert annyira tökéletesítik ezt a bizonyos mesteri hagyományt.
1: Így van, így van. Tehát ezek a kompozíciók, mondjuk ha beteszel egy ilyen felvételt egy neves előadótól, akkor azt nehéz lesz megmondani. Általában, tehát hogy ha populáris és nemrég született, a nemrég alatt értem a 100-200 évvel ezelőtt, akkor azt úgy lehet datálni, viszont a legtöbb kompozíció és a legtöbb dal, hívjuk kompozíciónak, azt azért nehéz megmondani, hogy milyen messzire gyökerezik vissza. Pontosan azért, mert az átadás átvétel folyamatában semmilyen változáson nem esett át. Általában ott inkább más területek vannak, amiből lehet következtetni a korára. Ez a ugye a rágák világa, a rága az a maga a dallam, amit játszunk. Ugye csak ennyi zárójeles, hogy az indiai klasszikus zene két fontos csoportra osztható, a rága, az a dallamvilág és struktúrája, és a tála, az pedig a ritmusvilág és a struktúrája. Ennek a kettőnek a házasításából születik meg az a zene, amit ilyenkor hallunk.
0: Rettenetesen izgalmas egyébként. Viszont hát azért, mivel mégiscsak már te is említetted, hogy jazz és Szakcsi Rádió, egy picit azért még menjünk még visszább az időben. Fel tudod eleveníteni, hogy mi volt az első jazzes, igazi jazzes emléked, vagy élményed az életedben?
1: Igen, egész pontosan így előttem is van a kép. Sonny Rollinsnak a Saxofon Kolosszus lemez. Így előttem a kék borító. Hogy ez hogy került elém, azt nem tudom, viszont egy CD volt, és akkor én ezt betettem, és meghallgattam, és nagyon-nagyon tetszett, és akkor így vég nélkül elkezdtem hallgatni, de volt, én is szoktam ezen gondolkodni, igazából még talán van még két pont, ami így villan, de hogy ez nagyon fiatalkori, tehát ilyen 6-7-8 éves körülire mondanám. Az egyik, hogy biztos, hogy láttam valahol Csepregi Gyulát szaxofonozni, mert tisztán emlékszem a fülbevalójára. és meg úgy az egész fizimiskája ugrik be, amikor erre az emberre emlékszem, hogy én ezt láttam fújni, és nagyon tetszett nyilvánokkal. Illetve ment egy időben nem akarok hülyeséget mondani, vagy a Madásban, vagy a Vígben, nem tudom már melyikben, de volt a Hotel Mentor nevű musical, nagy neves művészekkel, és ott is ment az őrületes szaxofonozás, és ez szerintem ez gyerekként ez hatott rám, nagyon tetszett, meg nyilván ez egy nagyon látványos dolog, hogy hupilila sárga ruhákban, szemüvegben megy a őrületes tanulozás, és akkor ennek így az egyvelegéből született meg a vágyam, és édesanyám elmondása szerint egyszer odaálltam, és azt mondtam, hogy anya, én szeretnék egy szaxofont. Ő meg így nézett, hogy wow.
0: Erre lettem volna kíváncsi, hogy ez például hogy?
1: Igen, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez így belül forgott, érlelődött, nagyon megtetszett maga a kinézete, minden, ami egy gyerek ilyenkor felfigyel, a hangja. És én emlékszem, hogy a jazz, mint olyan, én azt úgy nem nagyon tudtam hova elrakni, csak azt fogalmaztam meg, még egészen fiatalon, hogy hallom, hogy itt valami rögtönzés történik. Nem tudtam volna definiálni, hogy mi ez, hogy rögtönzés, csak hogy valami szabadság van. Igen, ez volt. És ez a Sonny Rollinsnál fogalmazódott meg. Ez a szabadság érzése, feelingje nagyon megtetszett nekem. És igen, hogy hála Istennek nagyon gyorsan sikerült is amúgy szaxofonhoz jutnom, mert édesanyám révén a Holéci Ákos, egyébként az Ákos Stefinek volt a fia, és ő kint tanított Bázelben, de gyakran hazajárt. Egy hatalmas figura volt, sajnos már nem él, Úgyhogy ő az én ősélményem, mert emlékszem, hogy a Gellért szálló egy fazon volt. Tehát olyan volt, hogy kikérte a kapucsinót, meg kikért 2 deci vörösbort. És ezt így kombóba. Tehát elég komoly. És meg tudod, piros sál, minden. Tehát egy nagyon, nagyon imádtam, nagyon jó forma volt. És akkor a Gellért szállóba találkoztunk, hát hol máshol, a kávézóba.
0: Már egy filmjelenet szinte.
1: Ja, teljesen. És akkor ott voltunk anyukámmal, és hozott egy szaxofont. És az volt életem első szaxofonja, és ez csodálatos volt. Aztán hazamentem, fölraktam a fúvókát, és a nád az fölfelé állt, és iszonyatosan így csikizte a felső ajkamat, és mondom, ez így nem lesz, hogy aztán rájöttem később meg kell fordítani, és akkor nem fog, de nagyon nagy élmény volt.

0: van, akinek a tanácsára döntesz, hogy milyen hangmagasságú szaxofont? Mert ugye hát ezt honnan tudhatja az, aki azt mondja, hogy én szaxofont szeretnék? Miért?
1: Hát ezt hál' Istennek azért az ember rálép erre az útra, akkor a pedagógiai folyamatok hamar, rendezik ezt a helyzetet, ugyanis ugye mondjuk egy leghamarabb azért egy ilyen 10-12 éves korban szoktak elkezdeni szaxofonozni. Előbb azért nem egyszerűen fizikailag nem képesek sem megszólaltatni, és akkor a másik ok az pedig a megtartása. Tehát egy tenor szaxofon sok esetben majdnem akkora, mint egy 10 éves. A szoprán pedig elég nehéz, tehát az egy hiába kicsi, de pici a fúvóka, teljesen más típusú intonációt igényel, ezért aztán az sem egy könnyű hangszer, így marad az alt, az méretben is egy elfogadható méret, bár azért tanítok gyerekeket, akik altoznak ilyen korban, és látom, hogy így, szóval így húzza le a földig. Sajnálom is őket ezért, de hát tudom, hogy ennek nem lehet ellenállni, ennek az érzésnek, hogy szaxofon van a kezedben. Aztán jó esélye megnősz, és elkezd jó lenni. Igen.
0: És aztán már a szüleid, vagy esetleg már zenetanár is észrevette, hogy ez neked kifejezetten jól megy, és hogy érdemes lenne ezt komolyan is végezni?
1: Hát mindenképpen, tehát...
0: Mert megfojtod a fúvókát, és akkor onnantól, itt tart a történet, onnantól aztán hogy lett az, hogy azt mondod, hogy hát ez nekem ez lesz az életutam lényegileg.
1: Hát igazából ugye ez is édesanyámnak köszönhető. Jól emlékszem, akkor ő kapcsolatban volt a Rátonyi Robival, és ő ajánlotta a Kolman Gábort. És hát akkor innentől egyenes út vezetett Gabihoz, és emlékszem, az a durva, hogy szoktam emlegetni, hogy én most már legalább egy 5-6 évvel vagyok idősebb, mint ő volt akkor, amikor én mentem az...
0: Ez tilos ezzel lejátszani, ez ember borzalmas megállapításokra.
1: És akkor a postásba kezdtem el hozzá járni, magámba, aztán... mentem hozzá ide, mentem hozzá oda, jártam hozzá külön a lakásra, és akkor azért ott eltelt, tehát én nem jártam konziba, én sima gimibe jártam, viszont mellette én folyamatosan szaxofonoztam, és igazából amíg nem jutottam el a Bartók konziig, én azt egyetem után, tehát elmentem a Kertészeti Egyetemre, de igazából utána vettem erre az irányt, tehát én azért legalább hasraütésszerűen egy 10 évet igazából úgy töltöttem el a szaxofonozással, hogy a Gabihoz jártam. Voltak benne kihagyások, egy-két év talán volt, amit kihagytam, de folyamatosan...
0: Akkor töréspont, vagy valami az volt, hogy ezt mégsem?
1: Hát nagyon profánul mondanám, akkor elkezdtem, tehát mindenkinek van egy tinédzserkora, ugye?
0: Nekem ja, ez is a kamaszkornak is.
1: Kamaszkor, és akkor én megnöveztettem a hajamat, és elkezdtem elkegyetlenül gitározni, metalzenét. Abba valahogy nem fért bele a szaxofon a bőrgatyás, bőrkabátos imidzsbe, és akkor egy kicsit félretettem a szaxofont, viszont pont nemrég került a kezembe egy felvétel, hogy ilyen csumarokkerként, így egyébként én így gyakorolgattam otthon. Tehát, hogy
0: titokban.
1: Így, titokban, igen, nehogy meghallják. De az valahogy, tehát a szaxofon, az, hát mint egy párkapcsolat. Tehát, hogy volt köztünk egy rövid hullámvölgy. Igen, de igazából most már egy stabil házasságot kötöttünk, és jóba vagyunk.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Viszont aztán akkor jött a, ugye a Kolman Gábort követően az egyetem.
2: Igen, tehát én
1: ott... biztatott arra, hogy attól függetlenül legyen ez, próbáld meg, legyen egy fix
2: igen,
1: iskola.
2: Igen, tehát ugye nekem, mivel elmentem a kertészetire, ezért ott már akkor nem jártam a Gabihoz, hanem ott is otthoni unszolásra. Ja igen, tehát igazából én ott a kertészetén döntöttem el, hogy én ezt nagyon nem szeretném.
1: Már
2: a kertészetét, és hogy ott kellett döntenem, volt egy erős döntésem, hogy igazából én a zenével szeretnék foglalkozni. Tehát igazából, hogy mindig részt vett így az életemben, de hát ugye van ez a mondás, hogy fiam, azért jó lenne egy diploma című kérdés. Én is egy kicsit ebbe az irányba mozdultam egy pár évig, de valahogy így feltört, hogy mindenképp a zenével, és akkor én elmentem az Ávéd Janihoz magámba, és ugyanúgy, ahogy a Gabi, ő is nagyon sokat segített, és igazából az ő és a Gabi unszolására, kettőjüknek az unszolására egy elég hamar egy döntés megszületett, hogy akkor a Bartókba felvételizzek. És igazából onnantól meg már a trekkem, tehát, hogy Bartók az...
1: A klasszikus út.
2: Igen, azt a 3 éves képzést elvégeztem, és utána rögtön sikerült is a felvételi a Lisztre, és akkor az is, és onnantól meg a pályán.
1: Az egyetemen ehhez képest, mert tényleg azért ez egy különleges út, hogy nagyon sok magánjellegű tanulmány, Kolman Gábornál, Ávéd Jánosnál, szóval, hogy már szinte az gondolná az ember, hogy már egy kézzenész kerül az egyetemre. Mégis mi az a plusz, amit ott kaptál, vagy amit mindenképp kiemelnél, hogy nagyon hasznos volt?
2: Most az első, ami eszembe jutott, az a kapcsolatok. Tehát szerintem ott kezd el kialakulni az identitás, a zenei identitás. Azért veszem ezt előrébb, mint egyébként a nagymestereket, akik ott tanítanak, mert ők arra tudnak építeni. Tehát, hogyha nem rendelkezel azzal a típusú attitűddel, ami ahhoz kell, hogy kialakuljon egy zenész identitás, akkor igazából ők, tudod, kezüket, lábukat törhetik, és nem biztos, hogy sikerül nekik. Úgyhogy ez nagyon fontos pontja volt. Ez egy rövid szakasz, 3 évet voltam ott, mert én az alapképzést végeztem el, aztán nem indult sajnos mester. És az alatt a röpke 3 év alatt én azt éreztem, hogy most kezdem el megtanulni, hogy mi ez a szakma, miért az, amilyen, kik ezek az emberek, hogy működik ez az egész, a közösség része, hogy működik. Tehát nekem ez nagyon sokat adott, amellett nyilván, hogy az oktatási mechanizmuson keresztül rá voltam kényszerítve, és kellett is, és akartam is sokat gyakorolni, képezni magam, fejlődni. És én nagyon, nagyon boldogan emlékszem vissza ezekre az időkre, mert mindegyik tanár, és akkor itt emelném ki, hogy mindegyik tanár a maga módján a lehető legtöbbet nyújtotta. És nagyon érdekes volt megfigyelni, ahogy a régebbi generáció hogyan áll az oktatáshoz, a pedagógiához, a tudásátadáshoz, és mondjuk a fiatalabb generációk már hogyan csinálják ugyanazt, de azért máshogy. És ez igazából egy történelmi áttekintés, hogyha ott abban az iskolában, akkor ez 2015-től 8-ig volt ott mindenki. Én még a Babos Gyuszival is találkoztam, azt hiszem még egy évig éltem, amikor oda jártam. Tehát, hogy az összes generáció, akik ebbe a szakmába dolgoztak és dolgoznak, és részt vettek benne, szóval ez nagyon sokat jelentett számomra.
1: Ott fogalmazódott meg benned, hogy saját formációt kellene alapítani?
2: Mindenképp, tehát ugye amikor azt látod magad körül, hogy igazából mindenki erre bazíroz, és mindenki csinál valamit, és mindenkinek van saját ötlete, akkor persze ez az igény, ez bennünk is felmerült, ott több osztálytársammal, meg évfolyamtársammal, úgyhogy alakultak is mindenféle csapatok, valamelyik 1-2 évig tartott, valamelyik hosszabb ideig tartott, de igazából ez egy ilyen nagy komuna, és mindig azt dobta ki, ami éppen. Azt hiszem, hogy a Jazz Friends volt az első ilyen formáció, a Mialovics Dáviddal, a Kis Tomival, a Wolford Bennyvel csináltuk ezt a kis kvártettünket, és mi nagyon élveztük, úgy fogtuk fel az elején, mint egy ilyen zenekari gyakorlat, tehát, hogy hoztuk a számokat, kidolgozzuk, akkor próbáljunk, csináljuk, Úgyhogy igen, viszont azért vagyok egy kicsit ezzel bizonytalan, mert most így visszatekintve alapvetően egyébként ezt nem kellene annyira sürgetni, hogy az ember mindenképp rögtön csinálja a sajátját, és persze, de azért a zeneszerzéshez, a saját kompozíciókhoz idő kell szerintem, és ott abban az egyetem végi, meg az egyetem után, amikor kijössz, ott még akkora a káosz így a fejben, hogy szerintem sokkal jobb, ha akkor még az emberek inkább azzal foglalkoznak, hogy rájönnek egy útra, és megtapasztalják a nagybetűs életben, hogy is működik ez a szakma, mert aztán lehet, hogy kicsit ilyen kapkodós lesz

0: Ezen az úton volt, hogy téged segített ez a indiai zenének ez a mondjuk a türelemhez való, az idő múlásához való hozzáállásuk, ahogy te megismerkedtél például az indiai zenével, ez volt, hogy segített?
1: Ez jó kérdés egyébként. Azt kell mondjam, hogy igen, igen, viszont csak azóta, amióta én is ezzel foglalkozom. Tehát azt azért tudni kell, hogy ugye kijöttem az egyetemről 2018, és 20-ba jött a Covid. Szóval igazából volt egy szűk másfél évem, amikor ugye elkezdődött volna a pálya. Nagyon ígéretesnek tűnt, nagyon sok zenekar volt, csomó ötlet, hát amit az előbb beszéltünk, nagyon lelkesen belevetettem magam, és akkor így lehúzták a rólót. És igazából, ugye mivel utána jött az indiai zené, azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 4-5-6 évben, utóbbi 5 évben tudtam házasítani ezt úgy, ahogy te mondod, tehát ezzel a nyugalommal, kicsit az, hogy azokra a dolgokra figyeljek, amik engem tényleg érdekelnek, talán ez lenne a lényeg, hogy a jazzben sem akarok kapkodni, a jazzben sem szeretnék mindenképp termelni, csak azért, hogy legyen anyagom, hogy minél több mindent csináljak, hanem egy picit hátralépni kettőt, és valódi minőséget előállítani, amit én annak tartok saját magam számára, tehát igen, és ez egyébként nem könnyű, tehát ebben a pörgős mindennapokban azt mondani magadnak, hogy várj még egy kicsit, hogy még érjenek a dolgok.
0: Hogy a jelenről is egy picit beszéljünk, lehet említeni, hogy most éppenséggel hány formációban dolgozol?
1: Igen, persze.
0: Ugye a Mordent Quintet, ami a saját együttesed, igen, igen. És akkor rengeteg mindent lehet olvasni mind a te weboldaladon, és hát különböző felvételeket találni az interneten is, amikben játszol, csak kíváncsi vagyok, hogy most ezekből mondjuk mennyit lehet aktívnak mondani, vagy mennyire része az életednek.
1: Igen, tehát kezdjük a Mordenttel, mert ugye a Mordenttel nekünk volt egy nagyon, nagyon izgalmas 2 évünk, sikerült lemezt is rögzíteni saját kompozíciókkal, tehát ez egy ilyen csodálatos dolog volt. És ez is, ugye ez a Covid vége. Muszáj vagyok ide kötni ezeket a dolgokat, mert így kicsit jobban...
0: Eligazodási pont.
1: Igen. Meg a folyamatok szempontjából is egy... És amikor ugye vége lett a Covidnak, mi pont ott azon a tájékon kezdtünk el jobban mozgolódni, de ahogy vége lett, tudod, így jöttek a melók, nagyon sok meló mindenkinek. Úgyhogy a Mordenttel az lett, hogy egy nagyon erős zárójelben van, úgy értem, hogy erős zárójelben, hogy bármikor szétszedhető és bármikor elővehető, viszont mindenki annyit dolgozik most, hogy még nem sikerült egy ilyen reunion, de nagyon szeretnénk, és már van is erre mozgolódás, úgyhogy szeretnénk folytatni a Mordentet. A többi formáció pedig például a Spisák Dávid Quartet az egyik ilyen formáció, ezzel a formációval most elég sokat tudunk játszani, külföldön is voltunk többször, nagyon izgalmas, fúziós, jazzrockos formáció. Van egy másik formációnk, a Dragonflyers, ez egy ilyen, úgymond kakuktojás, de mégsem az, egy ilyen elektronikus, hip-hopos, trip-hopos irányt képvisel, amiben folyamatosan jelen van ugyanúgy a jazz, csak ezt a modern világot próbálja megfogni. Van ezen kívül most egy nagyon friss formáció, a Black Tea Group. Ezzel a showkézen elég sok díjat sikerült nyernünk, de nem ez a lényeg a díj, hanem az, hogy hála Istennek felfigyeltek erre a formációra, aminek én nagyon örülök, mert egy nagyon izgalmas felállás. Dob, nagybőgő és 2 darab szaxofon. Én ezt így már az első pillanattól imádtam, tehát hogy ez számomra nagyon, vagy hozzám nagyon közel áll. Úgyhogy ez is egy nagyon izgalmas irány, ami most történik, illetve Kalmár Zoltánnal szoktunk még játszani. Kalmár Zolinak a kvártetje, ebben Cseke Gábor és Hárs Viktor közreműködésével szoktunk így kvártetként játszani, és ott is született már 2 lemez is. Tehát egy elég színes a paletta, és ugye ez a jazz része, viszont az én munkáimnak és a tevékenységemnek most már egy elég nagy, vagy hát egyre több részét fedi le az indiai klasszikus zene és ennek a kultúrának a megismertetése, illetve hát erről tudnék mesélni, csak röviden annyit, hogy egy iskola van kibontakozóban, illetve egy közösségi tér, ahol lesz lehetősége a nagy érdeműnek ezzel is ismerkednie koncertszinten, programszinten.
0: Nagyon izgalmasan hangzik. Igen, és ehhez vannak megfelelő magyar zenésztársaid, akik hasonlóan rajonganak a...
1: Egy?
0: Nem,
1: vannak többen is, csak akivel én dolgozom és kooperálok, az tudják, hogy Virág Balázs, ő egy fantasztikus zenész és egy fantasztikus ember. Ő kint töltött több évet is Indiában, Pakavadzson játszik. A Pakavadzs az egy ütős hangszer, kétfenekű dob, oldalról kell ütni. Tehát ugye ezek általában ülős, le kell hozzá ülni, de nem állunk, nem széken ülünk, földön ülünk. És úgy tudja elképzelni a hallgató, hogy egy hordó, egy kisebb hordó, és a két oldalán vannak bőrök, és azt kézzel ütik, ez a pakavacs. Úgyhogy ő annak a mestere, és hát az utóbbi években ő is rengeteget dolgozott azon, hogy egyre többen ismerjék meg ezt a műfajt is.
0: Hát akkor ehhez a közösségi tér, vagy hát mondhatom én így iskolának a kialakításához, meg alapításához nagyon sok sikert kívánok, és köszönjük sok erőt, szépen. Illetve azért drukkolok, hogy akkor a Mordánt újra összeálljon, és akkor újra hallhassunk felületek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és nagyon sok izgalmas dolgot megtudtunk rólad is természetesen, de még ráadásul az indiai zenéről is, úgyhogy nagyon élveztem. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Rabocki Balázs, jazz szaxofon és banszuri művész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
3: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
2: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Dél van.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Tóth Éva köszönti Önöket. Megvan az NVVH 3 új elnök helyettes jelöltje. Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Budapesti Városliget. Változékony őszi időre számíthatunk. Megnevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendeletet, vagyis a GDPR előírásait. Az ügy előzménye, hogy szeptember végén elindult a Fidesz honlapján az úgynevezett AVH figyelő, amely az új hivatal munkatársait veszi célba. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elég idő jusson tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra is. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a Budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában, különböző kategóriákban összesen 28 park, szervezet vagy személy kapott elismerést. A díjat Isztambulban adták át. Elismerve a csaknem 100 hektáros budapesti park kiemelkedő fenntartását, professzionális üzemeltetését és a látogatói élményt. Elkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat teljesen lezárják a járműforgalom elől. A gyalogosok az északi oldali járdát használhatják, a kerékpárosok pedig csak a biciklit tolva haladhatnak át. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak. Folytatódik a változékony idő. Napközben északnyugat felől csökken a felhőzet, a déli ország részben tartósan borult marad az ég. A Nyugat és a Dél-Dunántúlon a déli órákig eső is várható. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben általában 13-18 fok, késő este 8-12 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonló időre számíthatunk itthon a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Blues zenei műfajt az egészen az 1800-as évek végére, közepére, egész pontosan 1865-re datálják, és volt szerencsém ott lenni azon a kis emlékműnél, Tutwiller kis városába, Amerikába délen, ahol W.C. Handy meghallotta az úgynevezett ilyen első Blue Note hangot, amit aztán nem bluesként apostrofáltak, egy valami vonatállomáson felszálló asszonynak az énekében, ami ott az állomáson zajlott.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
0: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
2: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Arra kell nagyon figyelni, hogy ne a megfelelési kényszer vezérelje azt, hogy mondjuk én most így akarok játszani, vagy ilyen zenét akarok írni, hanem tényleg ez az önazonosság, ez mindig egyre fontosabb, de már a kezdetektől is nagyon-nagyon fontos. És ehhez valahol penge élen, vagy egy ilyen kötéltáncra tudok gondolni, amikor tényleg zenét szerez az ember, hogy egyrészt nem szabad semmivel se foglalkozni, semmilyen külső behatással vagy gondolattal, ami így ez most nagyon ilyen, vagy nagyon olyan. Tehát egyrészt hagyni kell, hogy tényleg a zene csak így átáramoljon rajtunk, illetve szülessen valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás Kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szakszofon művész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Intergeese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacy trió szórakoztatja a közönséget.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fok várható. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Bőti Attila. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Ukrajna számára pedig megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza, miután Magyarország nem emel akadályt az uniós tárgyalások megkezdése elé. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadta el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Ebből vasúti pályákat és állomásokat korszerűsítenek, új járműveket szereznek be, valamint fejlesztik az elővárosi és a vidéki vasúti közlekedést, tette hozzá Magyar Péter. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor Palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az államfőnek azért kellett új jelöltet állítania, mert az országgyűlés szeptember végén nem választotta meg a korábban javasolt Szatmári Zoltánt. Lövöldözés volt egy francia középiskolában, egy Marseille melletti kisvárosban. Az iskola igazgatója és egy másik tanár megsebesült. Egy 14 éves diákot őrizetbe vettek. A hírt a francia oktatási miniszter is megerősítette. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját egyelőre nem közölte a Vatikán. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról reggel 7 és este 7, Tihanyrévből reggel 7 óra 15 és este 7 óra 15 perc között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lesznek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még eshet, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz, napközben 12-17 fokkal.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló. A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazz élet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
0: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Bakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nincs egyfajta igaz út, vagy egyfajta tökéletes iránymutatás, és ezért én is minden növendékemet arra bíztatom, hogy minél több embernek meg kell hallgatni a véleményét, minél több nézőpontot kell szerezni ahhoz, hogy minél gazdagabban, minél szélesebb szókincset tudja az ember kifejezni magát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazzzongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modern Art Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, október 16-án, 17-én és 18-án, este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Vinant Gábort hallgatva, bársonyos melegség a hangjába, ami engem nagyon megérint mindig, és ugyanakkor szeretem azokat a sokszor virtuózitásba hajló improvizatív motivumait és szerzeményeit, amik szintén nagyon közel állnak hozzám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suke Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Az esten Banyó Bálinthoz, Barakonyi Brunóhoz és Fábri Adonishoz a kiváló hazai szaxofonművész és tanár Ávér János társul vendégként. Vérbeli jazz forgatak Szegeden. Két nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Aláírta az ukrán elnök a törvényt, a kárpátaljai magyarok visszakapják oktatási és nyelvhasználati jogaikat. Jövő héten mutatja be a jövő évi költségvetést a kormány. A hideg éjszaka után napos idő várható 12-17 fokos hőmérséklettel. Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bőti Attila. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszky nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, hogy megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyar Péter bírálta az előző 16 év kormányzását, amely szerinte a kiváltságosoknak kedvezett, miközben magyarok milliói nem részesültek megfelelően a közpénzekből és a lehetőségekből. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbe vételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az NDVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint Védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Több mint 100 külföldi túrázó rekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, és több ezeren eltűntek egy gleccser szakadás következtében. Idehaza csökken a felhőzet, hajnalban sokfelé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalra 2 és 8 fok közé hűl a levegő, napközben 12 és 17 fok között várható a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

legénybatapon a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legénybatapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allegheny Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Didi Bridgewater Quartet koncertje hallható, majd ezt követően a Dave Form Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Mai témánk egy zenei műfaj, ami egyesek szerint nem is nevezhető jazznek. Mások szerint pedig pont ez a jazz eszenciája. Ennek a kérdéskörnek járunk utána vendégeimmel, Majsai Gábor énekessel, Szalóki Béla trombita művésszel, de én hozzáteszem, hogy mert hogy most trombitálni fogsz egyébként a felvételen, de azért te egy pozanos vagy a lelked mélyén. Na erre már visszatérünk. És Gájer Ferenccel, a Magyar Jazz Szövetség elnökével. Akkor ha már ezt így földobtam, én ha megkérdezik, akkor én először azt mondom, hogy egy csodálatos pozanos vagy, bár tudom, hogy trombitálsz is, te hogy definiálod saját magad?
4: Hát most már egyre nehezebben. Tehát én valóban harsonázni kezdtem, tehát az az eredeti hangszerem, és nem tettem le a mai napig. Aztán igazából, hogyha az a zene, amiről most beszélgetni fogunk, ott azért, ha meg akarjuk határozni, hogy ki a prímás, akkor azért az a trombitás. És a trombita, és nekem ez a prímás szerep, ez tetszett. Szeretem a dallamokat játszani, szeretem vezetni azt, amit éppen csinálok, úgyhogy adta magát a trombita.
3: Nagyon nehéz volt egyébként átállni? Egészen más technikát igényel a két hangszer?
4: Nem teljesen más technikát, de azért ahhoz elég nagy a differencia, hogy ez ne menjen könnyen. Iskolában nem tanultam trombitálni, úgyhogy teljesen magamtól.
3: Abszolút autodidakta módon? Nem is kértél segítséget senkitől ez ügyben?
4: Nem.
3: Cuki sztori jut eszembe, ezt biztos mindannyian ismeritek, hogy a tálasáron valamihez hozzá akart nyúlni, és akkor épp akkor már ez egy szakszofon volt, és akkor azt mondta neki a borbém is, meg ne próbáld! Mert hogy ugye, amihez az áron hozzá nyúlt, az előbb-utóbb a hangszerévé vált.
4: Most őszintén szóval ezt meg tudom erősíteni, mert idézőjelet mutatok a podcast hallgatóknak jelzem, hogy civilben én ugye a rendőrzenekarnak vagyok a vezetője, és ott a Tálas Áron az én kollégám, úgyhogy a Tálas Áron ott dolgozik, úgyhogy ott le van tiltva a fúvós hangszerekről, tehát a közelében nem mehet, úgyhogy meg tudom erősíteni ezt a sztorit.
3: Na, akkor térjünk vissza, vagy hát kezdjük egészen pontosan a műsort, ami miatt itt összegyűltünk, hogy a swing mint olyan. Én megmondom nektek őszintén, hogy engem rettenetesen meglepett az, hogy én ezt nem tudtam az előző adásból. Tudom, hogy a gonda azt mondta Gonda tanár úr, hogy ő a swinget nem tartja jazznek. Akkor most kezdjük ezzel, hogy ti vitatkoznátok a tanár úrral ez ügyben, vagy egyetértetek vele?
5: Én mondhatom.
3: Kedves Gájer Ferenc úr, parancsolj!
5: És még azt szeretném mondani egy előjáróba, hogy azért én egy bőgős vagyok, jazzbőgős, a Budapest Legtermennek a bőgős vezetője. Csak társadalmi munkába végzem 2,5 éve a Magyar Jazz Szövetség elnökségét, látom el, az állítás nem igaz. Bocsánat, hogy így ezzel kezdek az ellentmondásra. Gonda János nagyon szépen beszélt a swingről, és az a könyve, ami három kötetet élt meg, a jazz világa, a jazz, és itt mindegyiknek más a címe, de tulajdonképpen tartalmában majdnem ugyanaz, csak kibővítve modern dolgokkal és az aktuális dolgokkal. Én idejött előtt elolvastam azt a részt, ami a swingről szól. Ez nem igaz így, ne haragudjál.
3: Nem mondott ilyet. Nem. Vele,
5: nem, volna. Nem mondott. Levezeti történetileg, hogy a swing az mennyi mindent jelent, de én azt hiszem, hogy ezt jazzisták mi is, ha annak mondhatjuk magunkat, pedig azt gondolom igen, és a világsztárok, ikonok is azt magukénak érzik. Én ezt kisajátítanám a jazzistáknak, ezt a szót, és ami mögötte takar. Lehet, hogy ezzel egyedül maradok.
3: Nem, abszolút. Akkor Gábor viszont hozzád már nem ezzel a kérdéssel fordulok, hanem hogy neked mit jelent a swing, és amikor te választottad ezt a műfajt, vagy valahogy így alakult, hogy egyszer csak itt kötöttél ki, vagy ez volt kezdettől fogva a te szívügyed?
6: Én nekem a szívügyem, hát igazából ez volt a funky, a soul zene, rhythm and blues, és hát mivel az életsorolt jobbra-balra, elég idősebb koromban kezdtem el swingelni, és az is egy érdekes történet volt, mert imádtam, ugye hát én is trombitán végeztem, csak nem olyan császár vagyok, mint a Bélus, úgyhogy trombitán kezdtem, tehát nyilvánvalóan a részfúvós az a big band zenéhebe a legfontosabb dolog, nyilvánvalóan a ritmus és természetesen, és amikor elkezdtem tanulni, hogy a Stark Tibor tanár úr, mert először Stan Tivadarnál tanultam hosszú évet, ott klasszikust, és a Stark Tibor tanár úr megmutatta a swinget, sőt olyan szerencsém volt, hogy amikor még truttyogtam a trombitán, de berakott a ő zenekarába, volt egy nagyon jó koncert annak idején Újpesten, és a Stark Tibor Big Bandbe játszhattam életembe még a kezdő trombitásként, és hát akkor az nagyon megfogott, utána az élet elsodort, ugye játszottam különböző zenekarokban, meg külföldön, meg mindenhol, és hogy visszatérjek, hogy lett a nyilvánvaló, hogy egy Swing, Swing, Swing című lemezt csináltunk, pont a Bélussal együtt, az meg úgy kezdődött, hogy egy táncos műsorba felkérték őket, a Bélának a zenekarát, akkori határőrség zenekart, és ott játszottunk ezt meg azt, és én nekem akkor eszembe jutott az, hogy hát én ezt nagyon szeretem, és hogy Magyarországon nincs magyar nyelvű ilyen swing big bandes lemez. Vagyis hát abban az időtájban nem volt. Az mikor volt, Bélusom? Hány évvel ezelőtt?
4: Én szerintem ez olyan 2006 lehetett.
6: Igen, körülbelül. Igen. És akkor eladtam mindent, autót, gumikat, lakást, száraz kenyeret begyűjtöttem, és akkor mondtam a Bélusnak, te benne lennél ebbe, hogy csináljuk meg ezt a swing lemezt, és ő benne lett, egy nagyon kitűnő két szövegíró, Heli Gabi meg a Toldi Tamás írt magyar szövegeket, egy saját számom rákerült a lemezre, és így elköteleztem magam a swingnél.
3: Ha most egy olyan hallgató hallgatná ezt a műsort, akinek tényleg fogalma nincs a műfajról, és nem szakmabeli, de még csak nem is értő hallgató, akkor ti hogyan fogalmaznátok meg, hogy mi az a swing?
4: Na most én a műsorvezetők rémálmaként visszacsatolok egy korábbi kérdésre.
3: Tessék?
4: Úgyhogy muszáj arra válaszolnom, ami viszont választ fog adni erre a kérdésre, és legalábbis
3: csodálatos.
4: Nagyon remélem. Szóval ugyan ez nem egy irodalmi ajánló műsor, de az előző kérdésre, hogy mondhatta azt Gonda János tanár úr, hogy a swing az nem jazz. Ugye a három könyvet, amit Guyer Ferry ajánlott, ez nagyon nehezen elérhető antikváriumokba, itt-ott érdemes azért utána járni, viszont van egy könyv, ami tavaly jelent meg, és az egészen kitűnő tollú magyar író Szántó T. Gábor írta, a Jazz Professzor ez a címe, és Gonda János élettörténetét dolgozza föl regényes formában, tehát ez egy életrajzi regény. Én megmondom őszintén, én olvasó ember vagyok, az elmúlt 10 év egyik legnagyobb olvasmányélménye volt, nem kis részben köszönhetően annak, hogy ugye arról a témáról szól, ami ugye az én életemnek is talán a fő csapása. És ebből a könyvből abszolút kiderül ez az egész, és Gonda János tanárról, aki ugye a jazz tanszakot alapította 60 évvel ezelőtt, ezt csak azért mondom, mert talán Gáboron kívül mi mindannyian oda jártunk, és tehát Gonda János, amikor felnőtt, amikor ő gyerek volt, akkor épp a swing korszak arany korszakát éltük. Tehát,
3: az volt tulajdonképpen a mainstream, mondhatjuk.
4: Így van, tehát, így van.
3: Az volt a slágerzene.
4: Így van, és ugye Gonda János egy olyan családban nőtt föl, hogy az ő szülei egy cipőgyáros família volt, tehát ők ugye a high society-hez tartoztak, fönt laktak valamelyik, azt hiszem talán a Sashegynek a tetején, és élénk társadalmi életet éltek, tehát a felső 10 000 társadalmi életét, és így Gonda János gyerekkorában például a Martini együttes vezetője, vagy az Orlai Csepi, ezek családi jó barátok voltak. Tehát ezeket a swing korszaknak, ezeket a nagy magyar legendáit, ezeket a mohikánokat, ezeket Gonda János gyerekként otthonról ismerte. Úgyhogy mondhatjuk, hogy szinte az anyateljes szívta magába ezt a zenét, úgyhogy ha ő mondott volna ilyet, hogy a swing az nem tartozik a jazzhez, az biztos, hogy csak valami bódult pillanatába tette volna, de viszont aki ismerte Gonda János pontosan tudja, hogy neki ilyen nem volt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ilyet nem mondott. Amúgy pedig, hogy a jazzhez hozzátartozik a swing, szerintem borzasztó egyszerű, egy nagyon egyszerű képletet leírunk, és amiben szerepel a jazz és a swing, és akkor utána a swinget vonjuk ki ebből a képletből, és nézzük meg, hogy a jazz benne marad-e a képletben. Nem, ez ki fog pottyanni az alján, úgyhogy a swing nélkül jazz sincs.
3: Azon gondolkodtam, miközben hallgattalak téged, egyrészt, hogy milyen ügyes tisztástok, mert ennyi jár a tanár úrnak.
5: Még több is.
3: Még több is, igen. Van egy teóriám, és akkor ezt is így közkincsé teszem a számotokra, hogy vitatkoztok vele, vagy egyetértetek. Én azért nagyon-nagyon szeretem a swinget, mert többek között ez egy előszobája lehet annak azok számára, akik magát a jazzt, mint olyat eltartják maguktól, mert valami szitokszóként kezelik, és megrémülnek tőle. Számos ilyen ismerősöm és barátom van egyébként. De mégis, hogy a swingből el lehet jutni egészen Davisig, vagy a Brecker Brothersig, vagy, és még sorolhatnám Chick Coreát, és nem tudom mindenfélét. Mert annyira egyrészt populáris, tehát hogy az is meg tudja hallgatni, aki egyébként nem feltétlenül ismeri a jazz minden ágát, de így step by step, lépésről lépésre lehet, mondjuk Michael Bublé után meg lehet hallgatni már a Harry Connick Jr.-t, és a Harry Connick Jr.-ból meg már szerintem nagyon sok felé lehet még így elindulni, és az én teóriám az, hogy el lehet jutni egészen Miles Davisig. Nem megbántva senkit, de a különböző furcsa zenetévéket hallgatva onnan szerintem az egy zsákutca, és nem jutnak el a hallgatók még a minőségi popzenéhez se feltétlenül. Ez az én teóriám. Feri, te vitatkozol ezzel, vagy nagyjából egy? Jól gondold meg, mit mondasz?
5: Igyekszem mindig. Majd mindjárt rá kapcsolódok, hogy nem tudom igazából, de azt viszont el szeretném mondani, hogy ha swing, azt oda tudjuk kapcsolni, mondjuk azt mondjuk, hogy swing, akkor népzene, klasszikus zene, popzene, az szerintem csak a jazzhez kapcsolódó. Lehet, hogy nagyon ortodox vagyok ilyen szempontból, de én azt gondolom, és megerősítem az előző saját gondolatomat, hogy a jazz, a swing, akkor az jazz.
3: Meg tudjátok még mi, bocsánat, hogy az improvizáció, tehát az a jazznek egy alapvetése, és az benne van ugyanúgy a swing zenében is.
5: Tehát hát az kezdve a jazzben van benne szerintem.
3: Igen, de ettől, hogy
5: a swingzenében is.
3: Swingben is ott van, tehát innentől kezdve én azt mondom, hogy akkor az jazz. Tehát én sem vitatkoznék.
5: Még annyit szeretnék, hogy az én olvasatomban, ha azt mondjuk, hogy swing, az több fajta jelentés. Egy a korszak. Ugye a 20-as évek végétől egészen 40-es évekig. És ennek egy nagyon nagy eredménye a Big Band zene. Ugye, mert azt tudjuk, hogy nem csak a Big Band zenekarok játszottak swinget, hanem ott volt a Fletcher Henderson, a kis formációk, akik már a swing korszakhoz kapcsolhatók, történetileg historizálva. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a jazz történetnek ez a része. A swing az egyfajta 40-est, 20-as évek végétől a 40-es évek végéig. A swing egyfajta előadási formula. Tehát azt mondjuk, hogy nem akkor nem bossanovával, hanem swingbe, próbálom egyszerűen igen. értelmezni, akkor van a tánc. Igen. De hát a swing tánc is mihez kapcsolható? Hát a jazzhez, igen. a régi jazzhez, a New Orleans-i jazzhez. Ugye vannak most klubok, ahol játszanak ilyen típusú zenekarok, akik a régi jazz, az early jazz musicot. És akkor van még egyfajta dolog, ami szerintem egy kicsit ilyen jazzisták szoktak használni, és régebben szoktuk, én emlékszem, mikor még jártam a jazz tankra, hogy van, aki swingel. Tehát manapság ezt úgy mondják, hogy jó a time-ja igen. neki, de ha nincs swingje, akkor az hiába van jó füle, hiába jó képzett zenész, és ez a jazzistákra érvényes. Tehát ahhoz kell egy még plusz ahhoz, hogy valaki jazz legyen, hogy legyen jó time-ja, legyen jó swingje, és nekem ezek jelentik a swing, mint terminus.
3: Amit mondasz, az most felét fordulok ebbe, hogy igen, az énekeseknél is nagyon sok olyan nagyon jó jazz énekest ismerünk, akik nem feltétlenül énekelnek olyan nagyon attraktívan, de olyan swing van, olyan time van, olyan íze van annak.
5: Hát ez a jazznek az alapja, nélkül nem jazz a jazz.
3: Óriási hangnak lennie, de mégis kiszakad a szívünk, ahogy énekel, mert egyszerűen ott a time. Például nem tudom nektek, milyen viszonyban vagy Frank Sinatrával, de például ő egy ilyen énekes volt szerintem alapvetően, hogy ott sem, bár ő neki ott volt vócse is, nagy vócse, de ott is inkább azt szerettük szerintem, ahogy ő swingelt, ahogy ő megénekelte
5: hát
3: azokat.
5: Persze, az a Sinatra egy van, hiába igen. a többiek, akik az, utánozzák. Igen. A Majsai például.
3: Hát akkor meghallgatjuk a tessék. Gábor, hogy te milyen viszonyban vagy a mester.
6: A Sinatrával? Igen. Hát régen barátom volt, csak meghalt szegény, de megmondom őszintén, én is, mint énekes, már elnézést nem tartom sokra, de ahogy te mondtál, hogy az a swingelés, ami benne volt, az le a kalappal az isteni volt. Én több énekest inkább azokat hallgatom mostanában.
3: Kiket?
6: Hát például Michael Bublé, Majsai Gábor.
5: Gábor Majsai.
6: Igen, igen. Ezeket szoktam hallgatni sűrűn, és hát megmondom neked, a Frank-et én elismerem, hogy nagyon ügyes volt, nagyon jó marketinges ember volt, mindent megélt az életbe, volt színész, énekes, és jól csinált ezt a swinget is, azt nem akarom ezzel negatívot mondani rá, de hát nem jó a csúcs, mint énekes.
5: Ez nekem meglepő.
3: De igen, picit engem is egyébként, de hogy ki? Tehát ki az, akire azt mondod, hogy mit tudom én, a basszusgitárosok ugye azt szokták mondani, hogy szerintem ő az egy, nem is tudom, hogy van-e még egy olyan, mint a Jaco Pastorius, hogy a basszusgitárosoknak ő, ott nem találkoztam olyan basszussal, aki azt mondta volna, hogy a Jaco Pastorius annyira neki nem. Nem?
5: Tehát szerintem igazad van.
3: Ugye? Igen. Tehát, hogy az kikerülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen. Én azt hittem, hogy egy picit a Sinatra is ez ebben a típusú big band swinges éneklésben, de ezzel semmivel nincs, mert ízlésről nem vitatkozunk, hogy ki az, akire te azt mondod, hogy neked ő még autentikusabb, vagy még jobb volt?
6: Hát ez lehet, hogy én a legnagyobb kedvencem a Count Basie Big Band volt, és ott volt egy énekes, Joe Williamsnek hívták, és én hát őt tartom igazából, azt a fajta éneklés, az, ami engem igazából megfogott annak idején. Nyilvánvaló most már annyi fajta zenét hallgatok, hogy nem csak swinget, és hát annyi fajta énekes van, akire azt mondom, hogy ezek csúcsok és csodák. Én ezt tudom mondani, meg hát volt a, jó, hát az nem egy szóló énekes, a Manhattan Transfer, az is egy csodálatos, az a lüktetés, az a profizmus, azok a szólamok, amiket énekeltek.
3: Szóval... Jó, nyilván a Sinatrának a sikerében az is benne van, hogy őrületes nagy sztár volt sok szempontból, tehát nem csak mint swing énekes, hanem tényleg színészként is, meg ugye egyetlen ő egy ilyen

0: ami ugye, ahogy Fer is mondta, 24-től 48-ig határozta meg nagyjából a zenei közízlést az Egyesült Államokban. 1920-ban nyílt meg az első, vagy akkor kezdte az adását az első amerikai kereskedelmi rádió, és nagyjából 3 év alatt már 500 csatorna volt. Most ez ma ilyen nagyon furcsa, de hát azért képzeljük, hogy se internet, se televízió, semmi nem volt. Ez akkor élő zene volt, hanglemezek voltak, ehhez képest az, hogy otthon a nappaliba egy rádió készüléken megszólalhatott a zene, ez egészen elképesztő dolog volt, úgyhogy gombamódra szaporodtak a rádióadók, és természetesen gombamódra szaporodtak az előadók is. Hát egyre több zenekar lett népszerű, de igazán azok a zenekarok értek el országos sikert, akiknek sikerült valamelyik országos, nagyobb rádió adónak a műsorába bekerülni, és ilyen volt ugye a Tommy Dorsey együttes. Tommy Dorsey egy harsonás volt. A Mario Puzo keresztapa című könyvében és ebből készült Coppola filmbe, hát ott meg is emlékeznek erről a zenekar vezetőről. A sztori ugyanis a következő. Frank Sinatra ugye Hoboken-ben született, ami New Jersey egyik negyede, és olasz bevándorló család, és ő nagyon szeretett volna énekesztárrá válni, nagyon fiatalon, 10 pár évesen. És tulajdonképpen mindent megtett, hogy a Tommy Dorsey zenekarba bekerülhessen, hiszen a Tommy Dorsey zenekar országos rádió csatornán szerepelt majdnem minden nap. Ez ma elképzelhetetlen. És olyan népszerűség lehetőségét villantotta fel Frank Sinatrának, hogy bármire hajlandó volt, és ezt a Tommy Dorsey, így harsonásként talán nem vagyok annyira büszke, hogy ő is harsonás volt, ezt maradéktanul kihasználta, aláíratott a Frank Sinatra egy olyan szerződést, hogyha beszállhat énekelni a zenekarba, és sztárrá válhat a rádióműsorokban, akkor élete végéig az összes gázsiának, nem csak amit ezek a rádióadásokért kap, hanem minden gázsiának a 90%-ára jogosult a Tommy Dorsey. És ezt sikerült aztán úgy tudom, hogy valami 50%-ra redukálni, és Sinatrának akár hiszitek, akár nem, ez 40 éves koráig élt az a szerződés. Tehát Frank Sinatra gyakorlatilag alig fértek el a Grammy-díjak otthon, és még mindig a gázsiának a felét át kellett utalni a Tommy Dorseynak, és a Keresztapa című könyvben az a jelenet, amikor ugye egy mafiózó azt mondja, hogy hogy tudta ezt szerződést felbontani, és azt mondta, hogy oda tartotta a Luca Brasi a homlokához a pisztolyt, és azt mondta, hogy 10 másodpercen belül vagy a aláírása, vagy az agyveleje kerül a papírra. Így bontották fel a Tommy Dorseyval ezt a szerződést.
1: A sztori megvolt, csak az nem, hogy ez...
0: Így van, ez így van, egy Frank Sinatra és Tommy Dorsey sztoria. De tulajdonképpen...
1: Igen, az közkincs volt, hogy ugye a Frank Sinatra-ról
0: így van, szóval így van. És tehát Frank Sinatra abszolút ezért kötődik a swing korszakhoz, mert ő ebben az időben lett óriási sztár, amikor ez a zene igazából tánczene volt. És... az, hogy most a jazz meg a swingnek a viszonya, ez egy jóval bonyolultabb kérdés annál, mint hogy itt a hátralévő 6 percben ezt megbeszéljük. Úgyhogy nagyjából, ha le kéne ezt rövidíteni, én azt mondom, hogy a swing ez egy fajta tánczene, amire a legnagyobb hatással a jazz muzsika volt. Mert ugye a jazz jóval fiatalabb, vagy jóval korábban született meg, még a 19. század utolsó éveiben, még ugye 30 évvel később a swing zene, és az a ugye itt olyan kölcsönhatás született ebből a frígyből, hogy utána már a jazz muzsika sem tudott létezni a swing nélkül. Ez olyannyira így van, hogy ugye egy swing zenét játszó zenekarba, vegyük a legegyszerűbb példát, ugye van egy úgynevezett ritmus szekció, amiben van egy nagybőgő, van egy dob, van egy zongora, és jó esetben van egy gitár. 3 vagy 4 tagú ritmus szekció, és ahogy ők játszanak, az ilyen kicsit triolás lüktetés, ilyen kicsit hintázó lüktetés, ezt nevezzük swingnek, és amikor a Charlie Parker és Dizzy Gillespie a 30-as évek legvégén, 40-es évek elején ugye a bebop forradalmat végrehajtotta, és ezt a jazzzenei nyelvet gyökeresen átalakította, és egy ilyen sokkal gyorsabb, virtuózabb, hektikusabb zenei nyelvet dolgoztak ki, mint amilyen odáig a swing zene volt.

0: De hogyha meghallgatjuk ezeket a korai bebop felvételeket, a ritmus szekció meg pont ugyanúgy játszik, mint amikor a swing zenét játszották, aminek ugye részben az az ok, hogy ezek fizikailag is ugyanazok a muzsikusok voltak.
1: Sőt, tehát a Coltrane alatt is, a Wynton Kelly.
0: Így van. De, igen, de hogy a régiekről beszélünk, a Joe Jones, egyszerűen az történt, hogy hétfőn este meg kedden este a Coleman Hawkins-szal játszottak swing zenét, szombaton meg a Parkerrel bebopot, de még ugyanazok voltak, és nagyjából ugyanazt játszották. Ez az egészet csak azért mondtam el, hogy a swingnek olyan hatása van a jazzre, ami alól én azt gondolom, hogy talán soha nem is fog teljes mértékben kikerülni a jazz. Természetesen a mai jazznek rengeteg olyan válfaja, meg rengeteg olyan irányzata van, amiben már nyomokban sincsen swing, de a nagy részében meg még mindig ott van a swing.
1: Ez a time.
2: Igen. Most jön egy zenei bejátszó. 2023. május 27-én a Studio 11 ünnepelte magát itt a MIPA-ban, 60 évesek lettek. The Lady is a Tramp. Szerző Richard Rodgers, Lawrence Hart, ugye ők a Big Five-nak voltak az egyik ilyen nagy zeneszerző párosa, ugye a Cole Porter és Gershwin és Irvin Berlin mellett. Előadja a Studio 11, és ugye Majsai Gábor, te voltál az énekes, úgyhogy mit szólsz hozzá, de most szépen így jól belehallgatunk.
3: És akkor közben dittál le a szöveget, magyarul is ráénekel, jó?
2: Oké. Okay.

0: That's my lady. Here's a child.
1: Közben megtárgyaltuk Ferivel, hogy ezek a dalok valamikor ugye filmzenék voltak, meg musicalek, betét dalai voltak, és akkor én mikor gyerek voltam, és ezeket a filmeket néztem, mondjuk mikor a Ginger Rogers táncolta Fred Astaire-rel a Top Head-ben, ami Fragban és Klagban magyar címet kapta, és ugye abban például benne van a Cheek to Cheek, és még sorolhatnám, hogy én ezeket imádtam, ezeket a dalokat, és akkor később, amikor egyszer csak elkezdtem hallgatni Ellát, és még sorolhat, akkor, hát én ezt ismerem, ezt a dalt, azt is ismerem, és akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen ezek lettek a jazz standardek zömében. Többek között a Lady is a Tramp is, tehát hogy ezek mind musicalekben voltak, meg filmzenék voltak, és aztán elkezdték a zenekarok játszani, elkezdték a jazz énekesek énekelni, és akkor így lettek ezek a csodálatos dalok, többek között jazz standardek.
0: Igen.
1: Ennyi? Azt hittem, hogy ilyen szép fölvezető után egy ilyen...
0: Hát elmondtál mindent.
1: Jó, de akkor még mondjál hozzá valami szépet.
0: Hát szerintem nem csak az énekesek, hanem a szaxofon is, tehát a hangszeres szólisták megtetszett nekik, és aztán bekerült a jazz világába, vagy egy All the Things Rival, vagy akár a Hullólevelek, aki ugye egy magyar származású.
1: Vagy a Sound of Music dalai is, tehát hogy tényleg igen, csoda, egyik a másikat
0: sorolhatnánk, igen. És aztán ez így bekerültek, és állandóan játszották a modernebb muzsikusok.
1: Egyébként a mai
0: is.
1: Napi, igen.
2: Bocsát, muszáj kiegészítenem.
1: Mondjad kicsit.
2: Hogy ne menjünk akkor emellett el ilyen egyszerűen. Ezt a kérdést, ezt nagyon sokszor megkapom, legalábbis én, hogy egyáltalán honnan vannak ezek a dalok, amiket játszunk. És itt ugye több forrás van, és valóban az egyik legjelentősebb forrás az, amiről Erika, te is, meg Feri, te is beszéltetek. Ezek az úgynevezett Broadway melodik, de ha már a swing korszakról beszélünk, akkor legalább ennyire fontos forrás azok a kompozíciók, amit a swing zenét játszó zenekarok, leginkább a big bandek vezetői, vagy a big bandek hangszerelői írtak. Hiszen a tánczenére, ugye ott a táncnak ugye mindig is a lüktetés volt a lényege, amióta a világ. Így van. De tulajdonképpen mindegy, hogy milyen lehet az twist, vagy bármi. Lényeg az, hogy van egyfajta lüktetése. És ennek a swing, ehhez a swinges lüktetés, ez a swing korszakban leginkább ez a úgynevezett riffek tartoznak hozzá, ami azt jelenti, hogy van egy szerzemény, aminek van egy dallama, és aztán ez ugye ilyen periódusosan ugye ismétlődik, mint ahogy egy dalnál mondjuk a verszakok, ugye jönnek a periódusok egymás után, és ahogy ismétlődnek, a fúvósok mielőtt írott hangszereléseket kezdtek volna játszani, ugye 20-as évekről beszélünk, ilyen úgynevezett head-aranzsokat, tehát fejben létező hangszereléseket játszottak. Ezek nagy része ugye ott született meg a színpadon, és nagyon érdekes, hogy a swing táncosok, ugye akikből rengeteg van manapság, tehát igazi aranykora van a swing táncnak ma az egész világon, ők ezt imádják, és követelik, és nekik ez kell. Na most ezek általában, ezeket azokra a dalokra lehet jól játszani, amiket kifejezetten erre a célra írtak a komponisták, és a Broadway melódik azok pedig úgy kerültek a képbe, hogy ugye a relatíve gyors, tehát általában médium, és a médiumnak kicsit gyorsabb tempójúak ezek a táncok, és amikor ugye igény mutatkozott a picit lassabb dalokra, és ezek az úgynevezett sweet, tehát ilyen nagyon édes, ha már éppen az előbb Fred Astaire szóba hoztad, ő az egyik minta példánya volt ennek, hogy kell sweet módon énekelni. Erre viszont a legalkalmasabbak valóban ezek a Broadway melódik voltak. Érdekes, hogy ezeknek a Broadway daraboknak, ezeknek a musicaleknek, és vagy ezekből készült, vagy ezektől függetlenül később az 50-es években készült amerikai, hollywoodi nagy produkciók, zenés produkciókból sok esetben csak egy-egy dal maradt meg. Tehát nem is tudjuk, hogy mi, ugye jazzzenészek, akik ilyen mondjuk swing zenét játszunk, meg az It Might As Well Be Spring az egyik legszebb ballada, mindenki ismeri, de senki nem tudja megmondani, hogy ez a State Fair, az Állami Vásár című filmből való, teljesen bugyuta amerikai történet, a szemét kosárba kötött ki, de megmaradt belőle egy-két dal. És aztán lehetne sorolni, ugye a Oklahomától kezdve, nem tudom én, rengeteg ilyen van. By Mir Bizdusén.
1: Hogyne, az, az konkrétan egy olyat bukott a Broadway-n, hogy,
2: sőt, hogy csak na. Bár a Broadway-n bukott volna.
1: Off Broadway-n talán? Vagy
2: off, off, off Broadway. Off Broadway, igen, off Broadway, igen, tehát a harmadik, az egy, igen, az egy brooklyni, a... egy brooklyni zsidó színház volt.
1: Van, így van.
2: Ott, ott előadtak egy darabot, talán egy hétig ment.
1: Igen, akkor aztán... bukott, de ezt a dalt valaki kiszedte, és valami olyat is már hallottam, hogy megvette.
2: Elmondom, konkrétan... hogy Eleanor Jerome Kern $30 vette
1: akkor,
2: meg.
1: Akkor jól megkezdtem,
2: $30 megvette. Megvette az, igen, eredeti szerzőtől, aki a Sholem, nem fog eszembe, igen, jutni a családneve.
0: Sekunda, Sholem valami.
2: Igen, igen, igen, igen, igen, ott van, és tudja. Na ezért ő az elnök. Szóval ezt $30 megvette Jerome Kern, és szerintem legalább 3 millió valamit keresett vele, vagy nem tudom mennyit.
0: Csak ezért?
1: Jó, hát nyilván nem csak ezért, de hogy igen. Említetted az előbb Gábor a Bublét, akinek egyébként én mindig imába foglalom a nevét, túl az, hogy elképesztően jó koncerteket csinál, és egy igazi showman, és a fantasztikus muzsikusokkal játszik, és tényleg egy a big band muzsikálás csúcsa. Többek között azért sem, mert mindig hozza vissza ezeket a már feledésbe merülő standardeket, és akkor egyszer csak ő elénekli, akkor az megint világsláger lesz, és akkor újra ismerik az emberek ezeket a dalokat. Mi az, ami neked benne igazából megfogott? Tehát, hogy mitől lettél te például Bublé rajongó?
3: Nem vagyok rajongó, csak szeretem a, uh-huh, a zenéjét.
1: Az előbb említetted a Sinatra-val kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy akkor egy ilyen igazi Bublé rajongó ül itt mellette.
0: Igazából én sem vagyok Sinatra
1: rajongó.
2: Na, akkor már együtt. Akkor nagyon úgy néz, hogy én vagyok az egyetlen.
1: A, igen, aki a rajongó. Én mind a kettőt imádom, igen.
0: Én is csak.
3: Úgyhogy, de hát egy friss aranzsokkal ellátott lemezeket ad ki, átaranzsálják a számokat, ez nekem nagyon tetszik, és nagyon élvezem. Például most pont lesz egy karácsonyi koncert, ahol a Bublé-fajta aranzsot játsszuk, le van szedve, a, na mindegy, egyik szám.
1: Valamelyik karácsonyi
3: Santa
1: volt.
3: Santa Claus is coming
1: down.
3: Igen, és tehát az egységébe szeretem, tehát nem vagyok úgy rajongó. Igazából én minden zenét meghallgatok, minden zenét, és fiatal koromban tényleg a Cambézi Big Bandnek voltam a rajongó, a James Brownnak volt, a Placvetentisnek, a Chicagoknak.
1: Egyik ezek jobb, olyan, mint a másik.
3: Olyan zenekarok voltak, hogy ezeket nem lehet felülmúlni, szerintem. És az a baj, hogy most jön a Michael Bublé is, hát ugyanazt énekli, mint a Frank Sinatra, egy kicsit jobban, de nekem ebbe az egészben az tetszik, ahogy megvannak aranzsálva a dalok, tehát át vannak hangszerelve, jobban szól hozzám, mint a régebbi hangszerek. Bátor, most nem akarok hazudni, de 20-30 Frank Sinatra bakelit lemezen van, úgyhogy azt is meghallgattam.
0: Rajongó titkos rajongó szerintem.
3: Magamnak sem merem kimondani.
0: Én mondhatok valamit?
1: Ne viccelj.
0: Ha már swingről beszélünk, és az énekelt swingről beszélünk, akkor Ella Fitzgeraldot említsük már meg, mert azt hiszem...
1: Nekem nem kell megemlést, de a hallgatóknak mindenképpen.
0: A hallgatóknak gondoltam, tudom, úgyhogy, és visszatérve, én sem vagyok ilyen Frank Sinatra hatalmas rajongó, csak elismerem, és van, tudom, és úgy gondolom, hogy az az előadásmód, az azért tiszta jazz. Főleg olyan zenekarok, még amikor kis zenekarra játszik, akkor is. Az a ritmus szekció, az a big band, az.
1: Én sokan mondok nektek valamit, nekem a Sting is nagyon sok tekintetben az, mert olyan muzsikusokkal játszik, tehát a legnagyobb jazzistákkal, hogy onnantól kezdve nekem, ami ott időnként megszületik, ott fölsejlik egy-egy ponton, nekem az is bizonyos értelem.
0: Igen, ez egy nagyon jó dolog, és ez a Magyarországon is egy időben elkezdődött, hogy a popzenészek és a rockzenészek elkezdtek jazzistákkal dolgozni. És azt hiszem, egy picivel ezzel magasabb szintre emelték a zenét, nem akadok nagyon...
1: De ilyen... mindenki tudja, hogy kiről beszélsz, de abszolút, így van.
0: És ez a, hát a Sting az egy zseniális rockzenész, popzenész, igen, igen. És azt nyilván... Hát,
1: tudta ő, hogy kiket kell maga köré.
0: Igen. tenni. Őt is szeretem.
1: Már Ellát, ha már Ellát megemlítetted, nekem ő az abszolút, tehát hogyha lehet azt mondani, nagyon sok, én is rettenetesen sok.
0: És rengeteg van, hozzáteszem, énekes és jazzista is, énekesnő is, és így tovább, de akkor vissza Ellához.
1: Szóval, ha már Ellát megemlítetted, nekem ő az abszolút csúcs, és nem csak azért, mert az a swingelés, ahogy ő énekel, és ahogy minden dalhoz hozzányúl, és mikor kerestem, emlékszem, azt tűnt föl egy ponton, hogy kerestem előadókat, hogy ezt a dalt kiénekli, és valahogy Ella mindent elénekelt. Amíg ő élt és megszületett dal, az nagyjából Ella el is énekelte, és valahogy mindig oda lyukadtam ki, hogy nagyjából ő énekelte a legjobban, akkor rájöttem, hogy én tulajdonképpen Ella Fitzgerald rajongó vagyok. Szántam is az ő 100 éves születésének évfordulójára egy big bandes műsort a Budapest Jazz Orkesztrával, és megmondom őszintén, hogy képzeltek, hogy én féltem, hogy majd minden énekesnő csinál abban az évben egy Ella tributot, és senkinek nem jutott eszébe, tudomásom szerint rajtam kívül, és olyan boldog voltam, mert mentünk különböző vidéki városokba, és játszottuk az Ella a hangszereléseket, és ami miatt én még őt a legnagyobbnak tartom, ahogy ő szkettel, az szerintem a mai napig
0: hát
1: gyakorlatilag
0: először, aki utánozhatatlan. Azt mondja a történet, hogy ő szkettelt először. Ebben nem tudom, hogy így van-e.
1: Én sem vagyok ebben egészen biztos, de hogy a csúcsok csúcsa, az szinte biztos. Tehát, hogy ahogy mondjuk a Hájdó Munra azt a hol 10, hol 20 kör szólóját elénekli, az bámulatos. Tehát nekem őre azt mondom, hogy én a rajongója vagyok Ella Fitzgeraldnak.
0: Igen, hozzátett nagyon a jazz és a swinghez.
1: Egyébként, ha már így én elárultam, hogy nekem ki a szívem csücske, akkor Béla, neked van olyan, vagy vannak olyanok, akik a sok-sok iszonyatos nagy kedvencet közül is valahogy kiugranak?
2: Húha! Na most föltetted azt a kérdést, amire gyakorlatilag majdnem lehetetlen válaszolni. Én rengeteg zenét fogyasztok. Mindig rengeteg zenét fogyasztottam, és próbálok a lehető legnyitottabb lenni mindenfélére. Tehát most mondok egy egészen szélsőséges példát. Pár nappal ezelőtt hallgattam meg egy lemezt, ahol a Béla Fleck nevű, most nem a neve miatt, de Béla Fleck banjós, egy mongol népi zenekarral közösen játszanak. Szóval tényleg mindent megpróbálok meghallgatni, és természetesen vannak kedvenceim, de olyan sokan vannak, és ez, én nem tudom senkire azt mondani, hogy lenne első számú kedvenc, ugyanis ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Függ a páratartalomtól, a hőmérséklettől, a napszaktól, a idegrendszeremtől, a napi politikától, és az ég egy adta világon mindentől. Tehát az, hogy éppen mit hallgatok, a korszakokat lehet, igen, vannak korszakaim, de vannak olyanok, hogy ez a korszak hétfőtől szerdáig tart, és van olyan, hogy csak 4-től 5-ig. Tehát, hogy ez teljesen rapszódikus, és nagyon-nagyon sok mindenkit hallgatok. Persze vannak olyan albumok, meg vannak olyan előadók, akik többször kerülnek elő. Most, hogyha azt kéne megneveznem, hogy kit hallgatok a legtöbbet, akkor ez egy Jan Johansson nevű svéd zongorista, és a korábban említett Szántó T. Gábor Gonda Jánosról szóló könyvében olvastam róla, hogy Gonda Jánosnak volt nagy kedvenc, és ott név szerint, vagy cím szerint említenek egy albumot, és persze ezt ugye másfél évvel ezelőtt olvastam először ezt a könyvet, összesen 3-szor mentem rajta végig, akkor a élmény. És természetesen rögtön előkerestem. Jan Johansson, és nagyon fiatalon halt meg egyébként, 30 pár évesen egy autóbalesetben, és Gonda János azért szerette, mert hogy, és le van írva a könyvben, hogy egy picit irigyelte ezt a Jan Johanssont, hiszen ő nagyon hamar megtalálta a saját hangját. Jazz előadóként azt hiszem ez a legnehezebb, és ez nem tudom hány embernek sikerül. Én például még mindig nem találtam meg a sajátomat, lehet, hogy ez így is marad, de hogy Ez a legnehezebb, és a Jan Johansson pedig a 20-as éveiben már megtalálta, hogy 1000 közül megismered, és egy semmihez nem hasonlító, semmit nem másoló, és hogyha itt egy, beszúrhatok egy zárójelet, közben nagy erőfeszítés volt nem hozzászólni a Sinatra Michael Bublé témakörhöz.
1: De szólj hozzá!
2: De ha mely szóba került, akkor azt hiszem, hogy talán a legkevésbé arra van szüksége a Frank Sinatrának, hogy én megvédjem, de ami nekem alapvető különbség mondjuk Frank Sinatra és a Michael Bublé között az az, hogy nekem a Frank Sinatra az az, ami, a Michael Bublé meg olyan, mintha. El is mondom, hogy mire, tehát van, néhány évvel ezelőtt körbe ment a Facebookon egy olyan fotó, ahol a Frank Sinatra ugyanabban az elegáns öltönyben, mint mindig, kiszáll egy helikopterből, lép ki a helikopterből, és egy pohár viszki van a kezében. És az a felirat, hogy lehetsz te cool, én elhiszem, hogy te cool vagy, de soha nem leszel olyan cool, ahogy a Frank Sinatra a viszkis pohárral kilép a helikopterből. És ez úgy nagyjából mindent elmond, és hogy ezt én miért mondtam el, annak meg az oka, hogy ahogy a Frank Sinatra énekel, vagy ha megnézed egy felvételen, vagy ha megnézed abban a 1985-ös stúdió munkákról készült dokumentumfilmben, ahogy az utolsó lemezét vette fel a Quincy Jones, látod, hogy van jelen, és azt érzem, hogy amit ő énekel, az ő volt, tehát, hogy igen, tehát végtelenül hiteles az egész, és amikor megnézel róla egy-egy fotót, ami mondjuk otthon készült, ő otthon is elegáns volt, a papucsa is elegáns volt, az egész élete elegáns volt, és ahogy énekelt, ő olyan volt. A Michael Bublé csodálatosan énekel, és aztán megnézel róla egy otthon készült képet, és melegítő nadrágba ül egy pohár borral. Tehát, hogy amivel semmi baj nincsen, csak én azt hiszem, hogy mivel, és ez nem kritika Michael Bublé-val szembe, hanem egyszerűen az van, hogy ez nyilván az ő esetében ez egy felvett attitűd, ez az egész. Amivel egyébként nincsen baj, csak én nálam ez azért billenti át Frank Sinatra felé a mérleget, mert ő saját magát adta.
1: De talán a Gáborhoz visszakapcsolva, te mondtad itt a beszélgetés elején, amikor felsoroltad a te kedvenceidet, és hogy kiket hallgattál, és hogy milyen stílust, hogy valóban én is azt gondolom, hogy egyébként igazából a dolgok nagy része megtörtént a 60-as évekig, vagy utána meg egy kicsit 78, de utána már csak azok jöttek, akik fantasztikusan tudták azt, amit a régiek kitaláltak.
2: Igen, és lehet, hogy bizonyos szempontból én abszolút elfogadom, amit a Gábor mond, hogy ő például jobban szereti a Bublét, és ő mondjuk szakmailag meg az éneklést azt ő egy magasabb szintnek tartja, abszolút elfogadom, de azt jelenti, hogy magasabb szintre vit valamit, ami egyébként nem a sajátja. Ez nem vesz le az értékéből
1: abszolút
2: semmit.
1: Abszolút értem, amit
2: pusztán annyit mondtam, hogy nálam ezért billenti át a mérleget a Frank Sinatra felé, de ezt a zárójelet bezárjuk, és hát hogyha mindenképpen neveket akarsz hallani, akkor akiket a legtöbbet hallgatok, az Rosemary Clooney, igen, aki nem jazzzenész, hanem egy hollywoodi színésznő,
1: igen,
2: volt.
1: Igen, és a Clooney-nak a nagynénye.
2: George Clooney-nak a nagynénye volt, így van. A White Christmas című filmben egy főszereplő, igen, de azt nem sokan tudják róla, hogy ő a 80-as évek közepétől a 90-es évek majdnem végéig egy olyan songbook sorozatot adott ki a Concord kiadónál, közel, mint amit az Ella annak idején, csak ő kis kombóval, és ott Scott Hamilton, Warren Vesé, tehát a legjobb zenészek kísérik, és végénekelte, és úgy szerzőnként, Cole Porter album, stb.
1: Ezt is fölírom.
2: Igen, tehát Rosemary Clooney.
1: Ha őt ismerem, csak ezt a...
2: Ja. Sokat szól nálam Chet Baker, sokat szól Stan Getz, sokat szól Oscar Peterson, hát, Bill Evans.
1: Csodálatos.
2: És természetesen hallgatok modernebb dolgokat, hallgatok nem csak jazz, de ha jazz, akkor nyilván sokat szól a Lincoln Center Jazz Orchestra, uh-huh, a Marsalisnak a Combo albumai is, Ja, úgyhogy, fú.
1: Neked volt, Feri, olyan lemez, ami, ha nem is így meghatározva, hogy kik a kedvenceid, mert tudom, ez a legnehezebb egyébként, mert én se tudnék csak egy listával válaszolni. Igen. De olyat tudnék mondani, ha, hogy kik voltak a gyerekkoromban olyan iszonyatosan nagy hatással rám, hogy ezt a műfajt azonnal úgy éreztem, hogy ehhez nekem közelebb kell kerülni. Tehát, hogy azt meg tudom mondani, hogy például emlékszem, hogy milyen elképesztő módon szíven ütött ezt mindig elmondom mindenhol, a Heavy Weather. Vagy hogy már nem hallgatok Whitney Houstont, de emlékszem rá, hogy milyen elementáris erővel, bár ez egy popzene, de hogy hatott rám az éneklés, tehát hogy ilyeneket én is tudok mondani, ugyanakkor már nem feltétlenül van benne a lejátszó listámban a Whitney.
2: Nekem a Louis Prima ilyen.
1: Aha.
2: Nekem a Louis Prima, ő volt a legnagyobb hatással rám az elején, amikor a klasszikus zenéből átfordultam a jazz felé.
0: Azt tudjátok, hogy ő nagyon különleges dolgot talált ki ezzel a
1: Louis Prima?
0: Rock and roll-os, swinges, uh-huh. jazzes. Nem, rock and roll az lehet, hogy nem, de igen, mert de az nagyon nagy, nagyon, az nagyon komoly, Pali. Az nagyon, nagyon.
1: Na de hogy neked volt ilyened? Ilyen, mint nekem mondjuk a...
0: annyi gondolat torlódott már föl bennem itt
1: te közben. Te mondjad.
0: Azért, hát most már te levegőt kaptál, nem kaptál levegőt, én meg nem kaptam szót, de most kapok szót. A Bélával abszolút egyetértek a zenehallgatás kapcsán. Egy kicsit kiegészíteném azzal, hogy én hagyom magamat ezek a megosztó helyek, amit földobnak. Például, ha az feldobja, akkor én nem állok ellen, meghallgatom, mert a fiatalokat követem, játszom is fiatal zenészekkel többek között, és ők másképp gondolkodnak, és én ebben hagyom magamat így sodlódni. De vannak olyan, amit magamtól találok meg. Például most megtaláltam egy Bill Evans 1965-ös felvételt, a 17 éves Oscar Pedersen bőgőzik. Mm-hmm. És ugyanazzal a szandal, azzal a Ray Brown-os régi bőgő szandal, amikor tudod, a Berkes Balázs mesélte, hogy a Ray Brown a folyosón egy magyar bőgősnek odament, és azt mondta, hogy megpengette a hangot, és az egy napig szólt. Tehát ez egy hosszú történet, majd egyszer egy másik dologban, másik podcastban elmesélem. Úgyhogy ott volt a 16 éves Nils Henning Ørsted Pedersen,
1: aki
0: Nils Holgersson, ugyanaz a neve, mint a Petersonnak, Péterfi. Úgyhogy az csodálatos volt. Ugye a Bill Evansot nem kell említeni nekem, és érdekes, én soproni vagyok, és apám a Big Band, ezeket a szvítesebb, tehát Glenn Miller, meg ezeket a Big Bandeket hallgatta, és akkor az nekem nagyon megtetszett, és akkor mi tudtuk fogni a bécsi tévét és a rádiót, és van egy olyan pozanos, szerintem, ahol Béla ismeri, hogy Eric Kleinschuster.
2: Játszottam vele.
0: Na tessék. Ő neki volt jazz műsora, és azt hallgattam, és akkor azok voltak az első élményeim, de a zenehallgatás az nálam így működik, hogy mindenféle fajtát, és meghallgatom a modernet is, mert nagyon, nagyon, hát annyi van, hú, ennyit. Sinatra, mert eszembe jutott közben.
2: Szerintem a swingről írjuk át a műsor címét Sinatrára.
0: Igen, igen.
1: Gábor, neked volt ilyen?
0: De még belém szorult. A Sinatrának volt egy mondása, de nagyon csúnya. Azt tudjátok, mi a legnagyobb bosszú? A siker. Nagyon nagy. És van az a történet, azért az említett Quincy Jones Big Band-en, hogy énekli, itt van a füles, így fogja, fölénekli, csak úgy hátladobja ízét a mikrofon. Hát ez a színát hozzátartozik ahhoz az attitűdökhöz, amit a Béla itt elmesél. De akkor tényleg felejtsük el, adakta, tegyük át nekik.
1: Ott meg ezt valahogy még csodálták is, nem? Úristen!
0: Úgyhogy ennyi. Most így kimondtam, kibeszéltem magamat.
1: Kibeszéltem? Igen. Akkor a Gábor felé fordulok, és őt is meginterjúvalnám erről, hogy neki volt-e, Gábor, volt neked ilyen valakid, aki ennyire szíven ütött, és ha nem is most már a kedvenced, de mondjuk a legnagyobb hatással volt rád.
3: Hát az előbb említett Louis Prima, azt neked elfelejtettem uh-huh. előbb mondani, de hát az engem is magával sodort, és mindig úgy, látod, az úgy kimaradt az életemből, mert úgy szerettem volna egy ilyen zenekart csinálni, vagy ilyenbe játszani, és még akkor ugye normálisan trombitáltam, ugye még bele is fért volna, hogy egy ilyen zenét csinálni, de mégis kimaradt. Tehát annyi zenész van, és még annyiról beszéltetek, hogy az ember elveszik a sok jó között, és nem nagyon, én nem tudom, én is úgy vagyok, hogy most is hallgatok mindenfajta zenét, nyilvánvaló koncertre már csak olyanokra megyek el, hát most legutoljábbra a Tower of Power-en voltam, ami ugye nem swing, de hát abban is benne van a lüktetés. Tehát már csak ilyen, akiket már attól félek, hogy nem fogom hallani már jövőre, mert hát azok is ott 80 éves felett vannak már a zenészek, de hallgatok fiatal, hát ráadásul, hogy most meg kell említenem a fiam zenekarát, amit talán te is vesz, mert nálad volt a bent műsorban.
0: Nem csak úgy, tehát a szövetség is fellépteti rendszeresen a különböző formációkat, mert támogatjuk a fiatalokat.
3: Így van, hála Istennek. Tehát
0: és
3: őket is
0: rengeteg fiatal és magyarokat is meg kell hallgatni. Igen. Bocsánat, hogy közbevágtam.
3: Nem. Csak hát nagyon sok koncertjükre elmegyek, sőt most játszik egy big bandbe is, úgyhogy emiatt már a fiam kapcsolatán is ilyen fiatal zenészekkel találkozok.
1: De ha már így megemlítetted a fiadat, akkor nyugodtan promotálhatod, akkor mondd szépen a nevét, mi a zenekar neve, milyen formációkban. Ez a műsor erről szól, úgyhogy ez nem számít reklámnak. Úgyhogy...
3: Symbosis 5, és a fiam neve Majsai Roland, véletlenül.
1: Csak azért, hogy a hallgatók tudják, hogy kit kell többek között. Mert abszolút egyetértek veletek ezzel hogy a fiatalokkal azért is jó egyébként találkozni. Egyrészt mi is el tudjuk nekik mondani, amikor valamiért nagyon tetszik nekik valaki, hogy gyere csak kis csávó, akkor hallgasd meg az eredetit 1960-ból, vagy nem tudom én. Ők ezért hálásak nekünk. Ha vagy nem, de minden esetre mi elmondjuk nekik, és én magam is egy csomó olyan zenésszel azért találkoztam, mert azt mondja nekem a 20 éves jazzista ismerősöm, hogy mikor megkérdezem, hogy mit hallgat, és akkor azt mondja, hogy ezt, és életemben még a nevét sem hallottam, és akkor ezt csak rákeresek, ma már ugye nem kell sorbálni a bakelit lemezére a boltba, hanem akár a telefonunkon is. Egyébként ti mind hallgattok zenét?
2: Alapvetően én leginkább otthon a hifi tudtam szeretek a mai napig zenét hallgatni, egy teljesen analóg ilyen Bose rendszer. A számítógép is erre van rákötve, aztán nyilván a streaming szolgáltatókat is igénybe veszem, de ott is egész tisztességes hang van egyébként. A mobiltelefon az is van, hogyha úton vagyok, akkor azon is, de akkor is egy rendes fülhallgatóval. Úgyhogy,
1: Nem hiányzik nektek ez a régi bakelites világ, amikor sorba kellett állni még, vártuk izgatotta, hogy majd tudtuk, hogy jön egy lemez, vagy hát hogy elfogyott, akkor majd...
0: Hogyne, NDK Centrum, Amiga lemez. Én mindig, amikor kapcsolatban voltam velük, és amikor kijött, ők lelopták, a keletnémetek lelopták a nagy amerikai
1: kiadóktól
0: a lemezeket, és ennyi van Amiga bakeliten, és akkor jártam, és akkor voltak ezek a csehszlovák, lengyel kultúraházat, mindig nagyon jó lemezek. Ők is azt hiszem koppintottak egy-kettőt, mert nem tudom pontosan. Visszatérve én is ugyanígy hallgatom, követem a Bélát ebből a szempontból.
1: Gábor,
0: én is, hát bocsánat, még egy mondatot.
1: Tök kettőt is.
0: Hogy én is, hát jó hangfalakat meg minden, hogy a bőgő is hallatszódjon természetesen.
1: Ne viccel, legfontosabb.
0: Hát szerinted. És hát...
1: Mondtam.
0: Én se.
1: Én nagyon komolyan, tudod, én szerelmes vagyok az összes bőgősbe és az összes bőgőbe, úgyhogy...
2: Kimenjünk?
0: Még ne. Hogy mit akartam mondani, sajnos az ember beleszalad abba, hogy a telefonon is, meg a iPad-en, meg ezeken meghallgatja, mert hát kézen
1: fekve. Persze, ott van a kezedben, és
0: nem az igazi, de azért érdemes, mert hallgatni meg kell. Na.
1: Gábor?
3: Hát én nagy bakelit gyűjtő voltam. Hála este, amikor külföldön dolgoztam, akkor olyan nap majdnem, hogy nem telt el, hogy nem, akkor ugye még nem volt itt Magyarországon sok bakelit lemez, és hát akkor jött be a CD, bakelit lemezek, és ilyen háromszintes lemezboltok voltak, amitől elájultam, és ott ácsorogtam, hallgattam, meg lehetett hallgatni egy csodálatos dologot, és akkor mindig vettem egy-kettőt, úgyhogy a végén összegyűjt valami 3500 bakelit, amit egy ideig tartogattam, de sajnos fájó szívvel, de nem tudtam már hova tenni őket, és ezek még nehezek is, meg minden, meg hogy ne legyen bajuk. Így eladtam most kb. 1200 maradt a kedvenceim, de hát ott ilyen általában marha sok swing van, hogyha éppen arról beszélünk, Ellington, Cambézi, Woody Herman, Minot Ferguson, ilyen Frank Sinatra, ne felejtsük ki, úgyhogy, sőt, Louis Prima is, úgyhogy azt szeretem elsődleges, de hát nyilvánvaló egy bakelit lemez játszott nem visz magával az ember, és hát a kocsiban van még CD játszom, tehát ott CD-t hallgatok, mert abból is van egy pár ezer darab, és hát YouTube, na, kimondhatom?
1: Persze.
3: YouTube-on néha ott is hallgatom. Az nem olyan jó minőség, meg nem tudok úgy elszállni benne, de a legjobb a bakelit, az ember feltesz, egy pohárból kitört magának, nyugodtan leül.
1: Megadja a módját.
3: Igen, és nyugalom. Hát, mert az, amikor úgy a kocsiban is hallgatom a zenét, hát az olyan, nem figyelek mindig oda, mert nyilvánvalóan az útra kell figyelni, de az igazi lemez. És jaj, és hát ugye egy bakelit lemezt az ember felrak, ráteszi a tűt, ahhoz egy nyugalom kell, és úgy lehet igazából zenét hallgatni.
1: Akkor jöjjön egy zenei bejátszó 2022-ből, augusztus 26-án lett rögzítve itt a MIPA-ban, Echoes of Ellington, Perdido, közreműködők. Segítsetek majd, hogy jól, ha halljátok, hogy valamelyik nevet nem mondom jól, akkor legyetek kedvesek, javítsatok, megpróbálom azért, jó? A fúvós szekció Colin Dawson, Szalóki Béla, Frank Robert Shaw, megakadtam, Robert Shorten.
2: Robert Shorten.
1: Igen, jól ejtettem akkor. Engelbert Wrobel, Dennert Árpi, Paca, Chris Hopkins zongorázott, Olá Zoltán, Nagybőgő, és Oliver Mevesz a dobok mögött. Hallgassunk bele.

0: Beszéljünk az Ellingtonról, hogy miért az Ellington? Igen. Nem ezt akartad?
1: De egyébként, hát ha valaki, őt például még valami oknál fogva kikerültük, pedig hát azt gondolom, hogy ebben a műfajban kikerülhetetlen.
0: Ja, hát ha már egy Ellington, Duke Ellington miért lényeges, és ennek a mai adásnak ugye miért kapcsolódik szervesen a témájához, az egy nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, ugyanis Duke Ellington, aki ugye egy komponista és zenekarvezető volt, ő volt az, aki gyökeresen átalakította a swing korszaknak a big band kultúráját. Ugyanis a swing korszakban, amiről korábban beszéltünk, hogy ezek a big bandek tánczenét játszottak, az elsődleges feladatuk az volt, hogy a táncolókat kiszolgálják. És Duke Ellington volt az, aki elkezdett teljesen másként gondolni a big bandre. Ő gyakorlatilag azt csinálta, ő egy washingtoni úri család fiúgyermeke, aki magasan iskolázott high society-ben forgó családról van szó. Ő úgy kezdett el gondolni a zenekarra, mint egy kibővített ki, egy fel-fel növelt, vagy hogy mondjam, egy meg felpumpált kis zenekarra.
1: Kidúsított.
0: Így van. Úgyhogy ez volt az első, amiben ő egy picit meghaladta korát, illetve az, hogy ő abban gondolkodott, hogy az a csapat, aki mellette van, az ő saját zenekara, ebből a zenekarból mit lehet kihozni. Ezért a külön, tehát ő nem abban gondolkodott, hogy van egy első alto szaxofon, van egy második alto szaxofon, hanem abban gondolkodott, hogy van a Johnny Hodges. Úgyhogy az összes szólamot a saját zenésztársainak és barátainak az egyéniségéhez, a habitusokhoz ahhoz írta hozzá gyakorlatilag. És volt szerencsém, láttam Washingtonban Ellington kéziratot, a becenevek és a keresztnevek vannak a kottára felírva. Tehát nem az van írva, hogy első alto, hanem Rabbit, nyúl, ugye ez volt a beceneve a Johnny Hodgesnak. És Cat, ennyi volt odaírva, Cat Anderson, az első trombita. Úgyhogy tehát tulajdonképpen nagyon átalakított, és nagyon elkezdett, sokkal modernebből gondolkodott már az egészről, mint a korszaknak a többi zenekarvezetője, és ilyen módon a mai nagyzenekari kultúrának a megalapozója igazából ő volt, és azok a hatások, azok a zenei hatások, azok a hangszerelési megoldások, amiket ő újításként hozott be ebbe a szakmába, azok a mai big bandekben tetten érhetők, úgy a Modern Art Orchestra, vagy a Lincoln Center Jazz Orchestra, vagy Gordon Goodwin Big Fat Band, ezekben mind ott megtalálható, hogy ezek a mai big band kultúra gyakorlatilag a Duke Ellingtonból ered, vagy arra épül, úgyhogy ezért is volt ő nagyon fontos.
1: Akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen azért ők a legnagyobbak a mai napig, mert ha ezek a hangszerelések ma születnének, ugyanolyan modernek és ugyanolyan, tehát elképesztően, igen?
2: Tök jó, bocsánat, tökéletes, amit elmondtál, meg hát olyan darabokat írt, szvitteket, meg ilyen egészen majdnem klasszikus zenei beütések voltak, és hát a Modern Art Orchestra is hasonló úton jár egy sokkal modernabbul, és én még megemlíteném, nem kiegészítésképpen, hogy hát rengeteg jazz standardet írt, ami nem musical darab, hanem ez jazzre. Take the A-train és folytatott Perdido például, abban azt a Pozanos írta, nem?
0: Juan Tizol, igen.
2: És van két, amit tudok, és erre büszke vagyok, Paul González, ugye, a szaxofonos egyik híres tagja volt, és a Cootie Williams, ugye?
0: Cootie Williams, igen.
2: Igen, a magas lombítás, igen. Ugye, ő volt a magas.
1: Én nagyon szeretem, hogy karácsony előtt beszélgetünk itt a műsorban, és megmondom őszintén, hogy azért is szeretem a karácsonyt, mert ilyenkor hallgatnak az emberek a legtöbb swinget szerintem. Egyszerűen jól áll a swing a karácsonyi daloknak.
2: Jönnek a jingle bells-ek.
1: És jönnek a jingle bells-ek, és bemész egy ilyen bevásárlóközpontba, de akár csak egy egyszerűbb kis boltba, és mindenhol baromi jó zene szól, zömébe legalábbis. És szólnak ezek a csodálatos, tényleg ilyenkor az emberek rákényszerülnek arra, hogy Diane Krallt hallgassanak meg, ilyeneket, és ez szerintem ez csodálatos, úgyhogy Isten áldja a swinget ilyen szempontból is. Ti hogy álltok egyébként a karácsonyi swing muzsikával, ilyenkor hallgattok a karácsony miatt, elővesztek ilyen ikonikus nagy CD-ket, amik zenei anyagokat, amik születtek itt az elmúlt néhány évtizedben?
0: Őszintén szólva, én a munkám miatt most már egy hónapja csak karácsonyi albumokat hallgatok, úgyhogy ez egy, nekem egy kicsit megterhelő lesz. Tehát igazából nekem most már a tegnap is a bal fülemből kiesett egy jingle bells, szóval fú, rogyásig, mert ugye a rendőrzenekar, ahol én dolgozom, rengeteget, most még karácsonyig van, vagy 20 koncertünk. Na most ugye évről évre sokszor ugyanoda megyünk vissza, ugyanazok hallgatják, muszáj mindig megújulni, és állandóan valami újat kell kitalálni, és ennek az egyik módja az, hogy ugye van egy hangszerelőnk, a Frey György, basszusgitáros.
1: Nem ismerem. Zenekaromnak a basszusgitárosa.
0: Tehát ő ugye olyan hangszereléseket ír, ami nem hasonlít semmire, jobbnál jobb hangszereléseket, de azért ahhoz ez egy viszonylag rövid időszak ez a karácsonya, hogy ebbe annyi energiát fektessen az ember, mint egyébként, amikor megír egy lemezanyagot. Úgyhogy ilyenkor azért nem szégyen némi inspirációért meghallgatni más előadókat, úgyhogy itt most a Jamie Rockwell-tól, a Spyro Gyra karácsonyi albumtól kezdve egyébként így kerültem a Béla Fleckhez is, mert ott is egy karácsonyi albumon szerepelnek ezek a mongol énekesek. Egy Chicago karácsonyi album. Tehát jobbnál jobb karácsonyi albumok vannak, úgyhogy...
1: Esetleg nem ismernétek, a Natalie Cole-nak két karácsonyi albuma van, és az egyik a London Filharmonikkal készül, uramatyám. Sok kedvencem van, de az az egyik ilyen kiugró, amit nagyon-nagyon szeretek. Te, Gábor, énekelsz ilyen tájt egyébként? Kifejezetten karácsonyi dalokat is?
3: Természetes, ilyenkor mindig az van, hogy karácsonyi koncert, tehát mit lehet énekelni mást, és az a fő baj ebben a karácsonyi koncertekben, hogy az ember megtanulja a szövegeket, de hát ez az állandóan, hogy hullapeljes hó, karácsonyfa, és néha tényleg újból kell állandóan tanulnom minden évben, mert összekeverem az egyik szöveget, és volt egy ilyen, volt Debrecenben egy ilyen koncert, hogy elkezdtem énekelni, már nem tudom, hogy melyiket.
1: Ráénekelted egy másik karácsonyi dal szövegét?
3: A Silver Belt énekeltem, és nem a Silver Belt énekeltem, hanem valami más. Kezdte le. És ugyanaz a tempo, és én meg énekeltem vidáman, és egyszer csak a harmadik sornál észrevettem, hogy ez nem az. És akkor jött a szkett.
1: Az is jazz.
3: Úgyhogy sokkal visszatértem rá a dalomra, de tényleg ilyenkor állandóan az a kérés, hogy egy-kettő legalább, de az mindig inkább, akkor már örülök, hogy egy-kettő, de általában 10-12 karácsonyi dal legyen.
2: Itt a barátaim vagy kollégáim elmondták, hogy ezzel mi a baj nálam, én most már nem hallgatom ezeket a feldolgozásokat, mert tényleg mindenhonnan jön, mindenhonnan ez jön, a boltból, az utcáról, a karácsonyi vásárról, és elég sok van köztük, ami nem igazán jó feldolgozás, nyilván nem azok a ikonikus jazzisták, úgyhogy ráadásul, amikor a zenekarommal, a Budapest Ragtime-ben felkéréseket fogadunk el adventi koncertre, és akkor lesz karácsonyi? Nem. Hát játsszuk a saját műsorunkat, az miért kell? De egyet se. Hát miért kell mindig? Hát most a századik feldolgoz.
1: Tudok, neked nagyon jó, arra is írtam szöveget egy-két karácsonyi
2: jó,
1: dalra.
2: Jó, majd...
1: Legközelebb egyet tegyetek be a programba.
2: Aztán utána nem hiányzik nekik. Higgyétek el. Amúgy meg csodá, például akkor, amikor a Diana Krall-nak volt az a ikonikus karácsonyi. Azt akkor az ember állandóan persze. Az, hogy a gyerekeim megvették nekem, meg minden.
1: Nem is csak a karácsonyi dolog miatt, egyszerűen olyan muzsikálás van.
2: Persze, de szerintem túl lett ez a dolog tolva, ez az amerikai karácsonyi daloknak a feldolgozása, mondom. De ez az én személyes véleményem.
0: Igen, de mielőtt a hallgatók azt gondolnák, hogy a Budapest Legtöbben ilyen kőszívű, hogy nem játszik karácsonyi zenét.
2: Tudom, én, mit akarsz.
0: Én így a 95-től 2000-ig pozanoztam a Budapest Legtöbbenbe, és készült karácsonyi lemez.
2: Igen, mert kötelező
0: és
2: volt.
0: És nagyon jó lemez
2: egyébként. Igen. És
0: tehát egy egész lemez.
2: Volt szerencsénk együtt dolgozni, és az különleges időszak volt, mert kiváló kollégám, jó barátom.
0: Na és egyébként azon jó feldolgozások vannak.
2: Igen.
1: Merre tart ma a swing? Túl az, hogy népszerű, mert hogy jönnek világsztár előadók, de hogy merre tart ma a swing?
3: Én nem tudom, hogy merre tart, de az az igazság, hogy én elég sok swing koncertet csinálok, ha engedik. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem halt meg ez a műfaj, még itt Magyarországon se. Hát gondolom, hogy Amcsiba ott azért
1: pláne nem. Jó, nem játszol karácsonyi dalokat, de nem karácsonyi swingről. Merre tart?
2: Szerintem, amit mi itt most elmondtunk, minden, amit eldől az egész zenéről, a jazzről, mert számomra a swing és a jazz az Hamsong is azt mondta, hogy ugyanaz, bocsánat, úgyhogy ez így megtartja magában ez a zene, ezt a fajta stílust, vagy valamit, vagy lüktetést, vagy érzést, akkor nem lesz baj. Amit a Béla itt említett, vagy te említetted, nem tudom, a fiatalok és az idősebbek korosztály kapcsolata, én amikor fiatal voltam, ennyi idős, akkor az öregek egy kicsit így távolságként kezeltek bennünket, és így finoman fogalmaztam. Én próbálok a fiatalokkal együtt játszani is, meg együtt gondolkodni, meg átvenni tőlük. Nagyon sokat lehet tanulni, segíteni őket, tehát együtt lenni velük ugyanúgy. Ne legyen ez a generációs probléma most már fiatalok és öregek között, mert ez szerintem mindenkinek hasznos és jó jel vele. Nyilván vannak baráti társaságok, a fiatal a fiatallal barátkozik, zenekarok, de a kapcsolat az legyen meg, és szerintem ezen is próbálok így, mint a szövetség elnöke dolgozni, úgyhogy ez...
1: A műfaj, már bocsáss meg, erre is alkalmas, mert egy rockzenekarban soha nem lesznek 20 és 80 évesek együtt. Pont a jazz az, ami összetudja hozni tényleg az összes generációt, akár egy zenekar.
2: Igen, ugyanezt gondolom, és még egy gondolat a szövetséggel kapcsolatban, hogy a tiltott műfaj volt a tradicionális jazz, amíg elnök nem lettem, most próbálom a mindenféle, virágozzék minden virág, az is, mert a jazznek ugyanolyan része, tehát amúgy meg az alapja, hát ha az nem lenne, akkor nem lenne Coltrane, nem akarok ilyen közhelyekbe belemenni, de szerintem ez feladatunk, és ez így lesz, míg elnök leszek.
0: Én azt gondolom, hogy azt nem tudom megmondani, hogy merre tart a swing, de azt tudom, hogy van egy olyan jelenség itt Magyarországon, ami engem talán mindennél nagyobb örömmel tölt el. Itt szakmán belül ez pedig az, hogy nőnek föl korosztályok, fiatalok, ezt most nekem furán esik ezt mondani, mert én ahhoz szoktam hozzá, hogy minden zenekarból játszottam, mindig én voltam a legfiatalabb, ez lassan megfordul. De hogy jönnek azok a korosztályok, akik már teljesen máshogy nyúlnak ehhez a zenéhez. Mi és a nálunk idősebb korosztály, és ez nem semmiképpen nem egy kritika, és nem egy minősítés, de hát azokkal az eszközökkel tudtak ehhez az egészhez hozzányúlni, ami rendelkezésre állt. Hát a néhány nagy nehezen beszerezhető lemez, és nem tudom én, ilyen régi szallagos magnón másolt dolgok. Az irodalom nagyon nehezen elérhető volt, nehéz volt külföldre jutni, nehéz volt olyan nemzetközi szituációkba belekerülni, mint akár ez, amit láttunk, vagy hallottunk, ez az Ellington felvétel. És most meg ugye a világ összetöpörödött, az utazás az rémületesen könnyű, a nyelvtudás manapság már ugye alap, tehát nem probléma, tehát egy teljesen más világban nőnek föl a fiatal jazzmuzsikusok, és ennek kőkeményen érezni és hallani a hatását, és ez talán a legnagyobb öröm, hogy egyre jobban, egyre értőbben játsszák ezt a...
1: Ezt otthon első kézben meg is tudod nézni, a csodálatos.
0: Vannak gyerekeim, igen, akik ezzel foglalkoznak, igen, de hogy tényleg sokkal nyitottabban, sokkal kevesebb dolog gátolja őket az egésznek a megismerésében, és sokkal jobban játsszák, mint ahogy mi játszottuk, vagy játsszuk ezt az egészet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a swing miért éli valamilyen szinten a reneszánszát. Erről is beszéltünk szerintem másfél órával ezelőtt, hogy ez viszont a tánc. És a swing tánc az egész világon olyan népszerű, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát volt szerencsém pár évvel ezelőtt egy egy ilyen swingtánc táborban játszani, és értve sok ilyen táborban voltam, de van egy Hereng nevű kis falu Svédországban, pár százan lakják, és akkor nyár közepén van egy swingtánc hét, egy ilyen swingtánc tábor, és oda utazik 10 000 ember. És a 300 fős faluban 10 000 ember, az egész falu ebből él egyébként, hogy kiadják a sufnit, meg a mindenfélét, meg a telkeket sátraknak. 10 000 ember, ezek fiatalok a világ minden részéről, és swing muzsikára táncolnak. Olyan jeleneteknek voltunk tanulni, hogy a szünet volt, és a büfében éppen megpróbáltunk egy kávéhoz hozzájutni, és a sarokból valami kis zizegés lehetett hallani, és közelebb mentünk, és a hordozható gramofonon szólt a 78-as fordulatszámú lemez, és ott táncoltak a fiatalok. És ezt átéltem Spanyolországban, Hollandiában, Törökországban, tehát bárhova elmegyek, és ezrek járnak, és ismerik ezt a zenét, szeretik ezt a zenét, úgyhogy egy komplett korosztály, most már szerintem több korosztály nőtt föl, akik rajonganak ezért, úgyhogy ha ez az útja a swing zenének, akkor hajrá!
1: Uraim, nagyon köszönöm, hogy meglátogattátok a stúdiót, és elbeszélgethettem veletek. A karácsony előtt mit is kívánhatnék? Karácsonyi dalokkal vagy anélkül készüljünk az ünnepre, ki hogy szeret. Én megmondom őszintén, nekem ez a legkedvesebb időszak, hogy rákészülünk az ünnepre, és akkor kicsit hangolódunk. És még egyszer mondom, beiglivel, vagy anélkül, vagy zenével, vagy anélkül.
2: Vagy Sinatra karácsonyi
1: dalokkal. Így van, így van, vagy anélkül. De mindenkinek azt kívánom, hogy nagyon békés, boldog karácsonyt, és olyan új évet, amilyet elképzeltetek magatoknak, és persze a hallgatóknak is ezt kívánom. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Tartsanak legközelebb is velünk.
4: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
4: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
6: Megtette az első lépést, most a nagy közönség előtt is bizonyíthat a 18 éves jazz zongora művész és zeneszerző Vajda Attila. The First Step címmel megjelent szerzői albumát ugyanis első alkalommal hallhatja a közönség október 29-én Budapest Központi Jazz Klubjában. A többszörösen díjazott fiatal tehetség saját kvartett formációjának tagjaival, Olá Kálmán Juniorral, Suka Sándorral és Rigó Gáborral lép színpadra. Jazz, rock, klasszikus és népzenei elemek, ezek mind együtt jellemzik a 2022-ben alapított négyesi Barnabás kvartett izgalmas hangzásvilágát. A formáció november 4-én a főváros Modern Jazz Klubjában mutathatja meg a közönségnek, hogy miként értelmezik ők az improvizációt. Vérbeli jazz forgatag Szegeden. 2 nap, 6 fellépő Magyarország egyik legizgalmasabb jazz program sorozatán. November 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Jazz Szeged 2026, mely a műfaj legfinomabb árnyalatát sorakoztatja fel. Az első napon fellép Orbai Lilla, a Coltrane Legacy, valamint a New Fossils, majd második este az Inter Geese Dés László közreműködésével a Jazz Boys, majd a Charlie Stacey trió szórakoztatja a közönséget.
4: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: 3. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, az idén 100 éve született Miles Davis és John Coltrane emlékét idézte meg augusztusban Salföldön a 3. Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál, melynek fő koncertjeit most a Szakcsi Rádióban is műsorra tűzzük. Október 16-án pénteken 20 órától a Modern Art Orchestra koncertjét hallgathatják meg, melyen Miles Davis legendás albumát, a Birth of the Cool című lemezt keltik életre. Október 17-én szombaton 20 órától a jazz történet legkiemelkedőbb szaxofonművésze előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Október 18-án vasárnap 20 órától a kiváló amerikai szaxofonművész Andy Middleton és az Olá Kálmán Quartet koncertjét tűzzük műsorra. Éljük át újra a Salföldi Jazz Fesztivál koncertjeit október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától a Szakcsi Rádióban. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Boom, boom.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.

you're gonna have to serve somebody.

0: Hvala. Thank you so very much.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első részében a Didi Bridgewater Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Carmen Staff, Rosa Brunello és Julie Sowry. A felvétel az Újvidéki Szerb Nemzeti Színházban készült 2025. október 12-én.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Dave Form Quintet koncertje hallható. Közreműködik Subic Gábor, Mester Dániel, Olá Krisztián, Hokkernő és Szegő Dávid.

Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében a Deep Form Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Subic Gábor, Mester Dániel, Olá Krisztián, Hokkernő és Szegő Dávid. A felvétel az esztergomi Szent György mezői olvasókör udvarán készült 2024. augusztus 4-én.

0: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Come on with the peace, all I